0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti verseny tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisné Sinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat jűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál NB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat. Változás leghamarabb a jövő hét második felében várható, amikor némi csapadék érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: megbízhatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Hétvégén rendezik az európai madármegfigyelő napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti verseny tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisné Sinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalóránt házai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. A megyei kormányhivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy a felesleges várakozási idő elkerülése érdekében indulás előtt tájékozódjanak a kormányablakok pontos és aktuális nyitvatartásáról. Javasolják a központi időpontfoglaló rendszer használatát, és arra is felhívják a figyelmet, hogy számos hatósági és okmányügyben alkalmazható az elektronikus ügyintézés is. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját. Több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. A Tiszalöki vízerőműnél a Tisza vízenergiájának hasznosítását és a vízlépcső működését ismerhetik meg a látogatók. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésével, valamint a kombinált ciklusú technológiában nyerhetnek betekintést. Felfedezhetik a nyíregyházi víztorony belsejét, a nyírtávhő egyes számú állomásán pedig azt is megismerhetik, hogyan jut el a hőenergia a felhasználókhoz. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművekészakája.hu oldalon lehet. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat jűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötetbemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
2: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti havilapból, vagy negyedévente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk, és ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi nekünk felolvasó. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
1: Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a máltai szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Megjegyezték, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat programjában mintegy 100 településen érintettek családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve működtek együtt a tőlük adatokat kérő emberekkel. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál MB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyénkben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénydányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen test közelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
1: A zempléni Jánosvára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
4: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, ami kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is utat volna szükségbárni.
1: Végül néhány szó az időjárásról. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, itt a végre péntek, október második napja, és szerintem kezdjük azzal, hogy felköszöntjük a Petrákat. Kedves Petrák, nagyon boldog névnapot kívánunk, itt a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok. Ha ma született, akkor például egy napon született Stinggel, Erős Antóniával, vagy pedig Kozma Orsolyával, és történt egy pár dolog, ami érdekes, például a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, biztos, hogy az akkori X-faktor jellegű dolgon, ahol második lett és $5 kapott érte. Hát utána azért ez az $5 szépen gyarapodott. Elkészült a legelső fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből, és a mai napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet is. Ráadásul ma van az Őrangyalok ünnepe és az Erőszakmentesség világnapja, és talán a mai reggelre ebből az egyik legegyszerűbb gondolatot vihetjük magunkkal. Nem minden vitát kell megnyerni, viszont megnyert minket az időjárás, mert hogy nagyon szép lesz, mindjárt mondom a részleteket.

Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbert-tel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék. És a legjobb zenék. Csak a Best FM-en.

Nem fogunk panaszkodni az időjárásra. Igaz, hogy ma már szűrhetik a fátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél pedig élénk lesz, de napközben megint csak 27 fok várható Nyíregyházán, ami azért több, mint baráti, és akkor itt a hétvége, szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, a hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan fognak alakulni, és délutánra szombaton is visszatér a 27 fok. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár, kinek hogy tetszik. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a hideg hűvös reggel követően pedig délutánra megint 28 fokra készülhetünk. Csapadék továbbra sem jön, ameddig a szem ellát, és hogyha azt gondolnánk, hogy jövő héten már azért hűl a levegő, hát nem, hasonló értékek jönnek még a jövő héten is.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változik a kormányhivatalok nyitvatartása. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalórádházai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötetbemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
3: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti, havilapból, vagy negyedévente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk, és ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi nekünk felolvasra. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
2: Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat. Változás leghamarabb a jövő hét második felében várható, amikor némi csapadék érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb...

Közlekedési hírek a péntek reggelben. Útburkolati jeleket festenek a 4-es főút különböző pontjain, készüljön erre. Legyenek figyelmesek, a Színház utca 32 épülettel szemben pedig felbontották a parkolót, a Bocskai utca páratlan oldalán pedig közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat is kihelyeztek egy időben. Sebességkorlátozást vezette be a Korányi köz és Ungvár sétányon az iskolák közelében, 30 km/h sebességkorlátozással találkozhatnak, vigyázzanak reggel a gyerekekre, és a 36-os főúton Nyíregyháza külterületén pedig csatornáznak, a 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében le is zárták, a forgalmat pedig a 38-as és a 338-as főútra terelik. Balesetmentes napkezdést!

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Jó reggelt, rövidesen már 7 óra, elindul október 2. napja, péntek. Az a nap, amikor reggel még dolgozunk, de lélekben már valahol egy kicsit a hétvégében járunk. Az ember fel kell, ránéz a naptára, és amikor meglátja, hogy péntek, hirtelen még a reggeli ébresztő is kellemesebbnek tűnik valahogy. De ráadásul október 2. napja egészen különleges ez a mai, mert hogy ma van a mosoly világnapja, amelynek üzenete teljesen egyszerű. Mosolyogjunk egy kicsit többet, és próbáljunk meg egy kicsit jó kedvet továbbítani másoknak. Ez ránk magyarokra nézve picit nehéz, mert azt szokták mondani, hogy mi magyarok keveset mosolygunk. Na, akkor most ennek bebizonyíthatjuk majd az ellenkezőjét. Pláne, hogy péntekre esik a mosoly világnapja, tökéletes az időzítés. Ma van még az űrangyalok ünnepe és az erőszakmentesség világnapja is. Petrák ünnepelnek névnapot. Fantasztikus időjárásunk lesz, legalábbis, hogyha szeretik a kellemes kiránduló időt, akkor ez megadatik majd hétvégére. Ma 27 fok várható, szombaton szintén 27, vasárnap meg akár 28 fok is lehet. A további hírek pedig 7 órakor jönnek a Best Reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jön az erőművek éjszakája. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját, több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját, a nyíregyházi erőműben a táv, hő és villamos energiatermelés működésébe, valamint a kombinált ciklusú technológiába nyerhetnek betekintést. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek-éjszakája.hu oldalon lehet. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyénkben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénytányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmas Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
2: Végül néhány szó az időjárásról. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat. Változás leghamarabb a jövő hét második felében várható, amikor némi csapadék érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, egy tematika mindig jut minden reggelre a horoszkópban. Miről szól a pénteki horoszkóp? Hát arról, hogy mit vigyél ma haza magaddal. A kosoknak egy jó sztorit mindenképpen jó lenne hazavinni, ha történhet ugyanis valami apró, de nagyon vicces, vagy pedig szokatlan dolog. Ha este már hazaérsz, akkor ezt öröm lesz elmesélni. Bikák, egy kellemes ízt. Legyen ma valami, amit igazán élvezel. Egy jó kávé, egy sütemény, egy meleg ebéd, egy új íz. Ezt próbáld megtalálni. Ikrek, egy új információt, hoppácska. Ma valaki mondhat valamit, amit felkapod a fejed, nem kell rögtön hasznosnak lennie, elég, hogyha kíváncsivá tesz. Rákok, egy új felfedezést, egy hely, egy ember, vagy pedig egy apró részlet ma kiléptethet a megszokott rutinodból. Oroszlánok, vigyél haza magaddal ma egy őszinte mosolyt. Lehet, hogy valaki ma úgy néz rád, vagy pedig úgy reagál rád, amitől egyszerűen jobb kedved lesz. Szüzek, egy megkönnyebbülést. Valami végre a helyére kerülhet. Ne rögtön a következő problémát keresd, élvezd egy kicsit azt az érzést, hogy végre ez most rendeződött. Mérlegek, egy szép látványt, egy őszi szín, érdekes fény, kirakat, épület vagy egy egyszerűen szép utcakép lehet a nap kis ajándéka neked. Skorpiók, te pedig vigyél haza ma egy felismerést. Egy helyzetről ma másképpen kezdhetsz gondolkodni, mint eddig. Nem kell azonnal döntést hoznod, elég, hogyha megszületik benned az új nézőpont. Nyilasok, egy kis kalandot. Lehet, hogy csak egy kerülőút, vagy egy új hely, vagy egy spontán program. A lényeg, hogy legyen ma valami, ami nem szerepelt még a reggeli forgatókönyvben. Bakok, vigyél haza egy sikerélményt, valamit, amit ma megoldasz. Lehet, hogy másnak apróság, neked viszont fontos. Vízöntők, egy új ötletet. Egy teljesen hétköznapi helyzet indíthat el benned valami szokatlant, jegyezd meg ezt az ötletet. És a halak pedig vigyék el a jó kedvű pillanatot, egy nevetés, egy kedves találkozás, vagy egy váratlanul jó hangulat könnyen bearanyozhatja a napot. Este pedig majd próbálj erre visszaemlékezni. Én pedig mindenkinek szuper hétvégét kívánok, ez a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, indítjuk a hétvégét közlekedési jó hírekkel. Többek között újra korlátozás nélkül járható a 36-os főút nyíregyházi szakasza, most már teljesen feloldották az útlezárást a Tiszavasvári úton, könnyebben lehet haladni. És a hétvégén búcsúzunk egy nagyon jó baráttól, egy olyan baráttól, aki hosszú éveken keresztül minden reggel nagyon sok szabolcsi ember reggelét segítette, meg úgy alapvetően eljutni A-ból B-be, ugyanis Nyíregyházára érkezik utolsó útján Szabolcs megye legendás Ikarus 260-asa. Közel 3 évtizednyi szolgálat után búcsúzik a menetrend szerinti közlekedéstől a JS 369-es rendszámú Ikarus 260-as. Az utolsó közforgalmú Ikarus 260-assal vasárnap Tarpa és Nyíregyháza között utazhatnak utoljára egy különleges fotós túra keretében. A búcsújárat október 4-én, tehát vasárnap 12:30 indul a tarpai autóbusz fordulótól, és 14 óra 57 perckor érkezik meg a nyíregyházi autóbusz állomásra. Útközben pedig Csarodán is tartanak egy rövid megállót, így az autóbusz rajongók különleges felvételeket készítetnek a legendás buszról. Az Ikarus 260-as típus amúgy 1972-ben jelent meg, és évtizedeken keresztül meghatározó szereplője volt a magyar közösségi közlekedésnek, és a most búcsúzó konkrét Ikarus több mint 29 éve, 1997. július 25-én állt forgalomban, ekkor még DUD 630-as rendszámmal. Az autóbusz pályafutása jelentős részét pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain töltötte, Nyíregyháza vonzás körzetében, valamint egy időben Toka és Dombrát térségében is szállította az utasokat. Fontos, hogy a JS 369-est nem temetjük, csupán köszönjük szépen, jól van, és most már nyugdíjba vonul. Nem.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti verseny tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisné Sinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat jűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál NB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol. A tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat. Változás leghamarabb a jövő hét második felében várható, amikor némi csapadék érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a péntek, méghozzá október 2. napja. 7 perccel járunk, jelenleg 7:30 után. Sporthírek, szuper volt a Veszprém történetének 2. klubvilágbajnoki címét szerezte meg, mivel az egyiptomi viadal fináléjában 42-33-ra kiütötte a Barcelonát. A rekorder katalánok gyakorlatilag egy percig sem voltak esélyesek ezen a találkozón, amelynek végén még örülhettek is, hogy visszakapaszkodtak 10 gólon belőle. Szóval Veszprém, Barcelona 42-33 és világbajnoki cím, le a kalappal a Veszprém előtt. Hát mi lesz ma este? Jó kérdés, ugye jön a meccs 20:45-től, viszont úgy néz ki, hogy Marco Rossi gondjai megoldódhatnak. A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában eddig hadilábon áll a góllövéssel, ám az NB1-es szezont remekül kezdő Szalai József sérülése már a múlté, a gólerős támadó ma esti meccsen már bevethető. A Paks csatára emlékezetessé teheti a debütálását a nemzeti csapatban, nyilván, ha Rossi mester úgy dönt, hogy megadja neki a lehetőséget, szurkolhatunk tehát este 3-4-9-től.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Mától fizetőssé válik az Ószőlő utca, Dózsa-György és Sarkany utca közötti szakasza, valamint a Szentókovács János és a Kert utca egy része is. Megszüntették az útlezárást, átadták a forgalomnak a 36-os főútvonalon a Tiszavasvári úton, Salamon-Bokornál korábban lezárt útszakasz. Nagykáló-Nyíregyháza között megszűnt a jelzőlámpás irányítás, de továbbra is sebességkorlátozáson érvényben. Torlódásra számíthatnak a Debreceni út a városba bevezető szakaszán, ahol útjavítási munkálatok zajlanak, figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, ne megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

és ilyen hamar elreppen egy óra, hiszen 10 perc múlva már reggel 8, nem sokára indul a hétvége. Milyen jó híreket mondjak még ez a Best reggel? Hát például az, hogy garázsvásár lesz a mai napon a NAV-nál, és nem csak a cégek, de a lelkes magánszemélyek számára is izgalmas böngésznivalót kínál az adóhivatal, árverési katalógusa, ruhák, szerszámok, állatfelszerelés, hangszerek, sőt még beszélő plüss kaktusz is szerepel a tételek között, hogyha éppen erre vágyik. Ha mindez nem lenne elég, akár több száz kiló rist is beszerezhet, egészen olcsón. Az őszi szél során egy teljes távol-keleti áruház lefoglalt termékei is helyet kapnak majd, és az online aukciós portál segítségével lehet végig böngészni a kínálatot. Az árverések a mai napon kezdődnek, a szabályok szerint ráadásul a kikiáltási ár feléért is elvihetők az árverésre bocsájtott tárgyak, az érdeklődők pedig 4 napon át licitálhatnak. A szabályzat szerint pedig a nyertes licitálónak 8 napja van a vételár kifizetésére, a megtett ajánlat nem vonható vissza, a fizetés elmulasztása pedig kizárással járhat a jövőbeli árverésekről. Tehát akkor jó licitálást, a NAV nyitja a garázsajtót, tessenek szétnézni, ha úgy van. Na meg kell pattanunk a hófehér Jaguárba, ha ezt tesszük bármilyen autóval kapcsolatosan, ne feledje bekötni a biztonságjövet a múltkori roadpoll akcióban, azért kijött az, hogy ezt sokan nem teszik meg.

nem kopik. Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítás.
3: Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Változik a kormányhivatalok nyitvatartása. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalórádházai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötetbemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
6: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti, havilapból, vagy negyedévente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk, és ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi nekünk felolvasó. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
5: Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat. Változás leghamarabb a jövő hét második felében várható, amikor némi csapadék érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra.

Itt a péntek reggel, jó reggelt, jön a hétvége, ez pedig a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. A Máltai Szeretett Szolgálat közölt most egy cikket, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy a nevükben csalók házalnak. Két megyéből is jelentettek visszaéléseket. Hát persze, hogy az egyik a miénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és a másik pedig a Heves megye. Itt házalók adják ki magukat karitatív szervezeti munkatársnak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevében. És az a helyzet, hogy mivel több mint 100 településen szerveznek ők programokat és folytatnak aktív tevékenységeket, az emberek könnyen azt hihetik, hogy valóban a munkatársaik keresték fel őket, pedig ez nem így van. Viszont a csalók a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársaiként mutatkoznak be, bemennek a házba, igazolvány nem mutatnak, szerződéseket és számlákat kérnek, iratokat ellenőriznek, valamint videókat és fotókat készítenek. Ezt nem is értem, hogy hogyan lehet engedni és miköze van egy szeretett szolgálat tevékenységéhez, hogy lefotózzák és videózzák belülről az otthonunkat, szóval ezt egyáltalán ne engedjék. És érdemes szólni az idősebb rokonoknak is.

0: is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9

0: Jó reggelt, itt a Best reggel. Hogyan mentett életet a Csak 10 perc műsor? Hát erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Erről lesz szó 8:30-kor dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel. És hogyan menthet 60 év felett életet egy kutya? Hát úgy, hogy az orvosok legszívesebben már receptre írnák fel. A kutyatartás 60 éves kor felett nem csak hogy rendszeres mozgásra ösztönöz, hanem társaságot és napi rutint is ad. A séta önmagában hozzájárul már a minél jobb fizikai állapot eléréséhez, az állattartás pedig egyes kognitív képességek lassabb hanyatlásával mutathat összefüggést, és ahogy a mondás tartja, ugye a változás az egyedüli, ami az állandó az életben. 60-on túl sokakat érint a nyugdíj kezdete, a családtagok pedig elfoglaltak a környezetben, vagy esetleg már elveszítették a társukat. Ezek mind komoly átrendeződések, amelyek sokszor nehéz megérésekkel járnak együtt, és bár egy kutya nem helyettesíti nyilván az emberi kapcsolatokat, jelenléte viszont társaságot, kiszámítható napi ritmust és feladatot is adhat 60 év felett. A séta elősegíti a társas érintkezést, hiszen egy négylábú mindig is jó beszédtémát kínál és megkönnyítheti az ismerkedést a környékbeli többi kutyatartóval, a gondozás emellett tervezést, figyelmet és napi feladatok észben tartását igényli. Ez mind-mind élettanulag kiváló egy napon belül, hiszen gondoskodni kell az etetésről, lebonyolítani a napi többszöri sétát és az állatorvosi vizsgálatokról sem szabad megfeledkezni. Fitten tartja 60 év felett a kutya a saját gazdi. Leginkább ezért írnak fel receptre. Szóval csak 10 perc rovat mindjárt jön 8:30-kor, ha esetleg lemaradt volna a héten néhány epizódról, hétvégén kényelmesen, ugye tudja, a kanapéról is visszahallgathatja majd, csak 10perc.hu.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Imádom ezt az adást kifejezetten azért, amikor nagy dolgokat tudunk mondani, remélem különben, hogy nem esek pofára, mert hogy én szeretem az ilyen hype-olós dolgokat, amikor nagy felcsapással lehet indítani. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc, szóval dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Vannak emelkedett pillanat.
2: Vannak, igen. Ez a mostani az. Tegnap azzal búcsúztunk itt adásba, ugye beszélgettünk a protokoláris gyógyítás és a kutatásokon, tapasztalati szinteken alapuló gyógyítási elvek, hogy a férhetnek meg egymás mellett a gyógyítási folyamatok így ilyen formán az emberek, a betegek gyógyításában. És itt ugye előjött a búcsú pillanataiban az a dolog, hogy ez a műsor, ez életet mentett. És azt mondtad, hogy lesz egy történeted. Magadra gondoltál? Mert a tiédet is megmentette.
3: Nem. Igen, az enyémet is megmentette. De talán a műsorok is van hozzá köze. Tehát emlékszem, amikor közel 140 kilósan besétáltam hozzád, és hát fontos volt, ami történt. De nem erről szeretnék beszélni. Hanem a napokban történt, hogy megérkezett egy korombeli úriember, a rendelése beszélgettünk, és akkor elmondta, hogy az ő családtagját már meggyógyítottuk, és azóta ő figyeli a műsort is, és az abban elhangzó dolgokat, és igyekszik jó irányba terelni az egészségét. Hát eddig ebben semmi rendkívül nincsen. De pár hónapja felfigyelt egy ilyen nagyon bizonytalan, nagyon rövid ideig tartó, vagy van, vagy nincs ilyen furcsa mellkasi diszkomfort, tehát ilyen kényelmetlenségi érzése, de semmi komolyra és semmi tartósa. De mi korábban a műsorban beszéltünk hasonlóról, és ez neki eszébe jutott, és könnyen lehet, hogy nem jelent semmit, de jobb a békesség, járjunk utána, ugye ezt hallotta tőlünk, hát ezt tette. Oké, elment az orvosához, laborbeutalót kért, és a laborban a protokoláris értékelés szerint nem volt érdemi eltérés. Nagyon fontos. Az orvosa nem tévedett semmiben, de mi mit mondunk mindig, hogy mi a műsorban is mindig azt javasoljuk, hogy további vizsgálatokat javaslunk, ha valami nem egyértelmű, erre is emlékezett. Így elment egy kardiológushoz. Oké? Készült egy EKG, ami nem volt semmilyen rendellenesség. Eddig már egész jó, nem? Tehát van egy laborunk,
2: és ami... És hazament, bevacsoráztak
3: fangon. Nem, mert egy nagyon kiváló kardiológushoz ment, amelyik azt mondta, hogy csináljanak egy ultrahangot feltétlenül. Megcsinálták a szív ultrahangot, érdemi kóros, nem volt benne kornak megfelelő állapot. Jó. De a beteg a tőlünk tanult alapossággal ment tovább, és nem dőlt hátra. Itt már azért az emberek jelentős része azt mondja, jó, hát akkor rendben vagy. Na most volt ez egy csodálatosan együttműködő kardiológus volt, és akkor ahogy megemlítette, hogy valami fizikai dolog talán volt az érzések közelében. De már ő se tudja igazából, mit mondott a kardiológus, semmi baj, csináljunk egy terheléses EKG-t. Ugye? Mert az akkor, ha terhelésen határa jelentkezik, hogy megcsinálták a terheléses EKG-t, teljesen rendben. Nagy valószínűséggel, ugye mondta a kardiológus, hogy ez valami stressz hatás lehet, és amikor van stressz, akkor van panasz, amikor nincs, akkor meg nincs eltérés. De a biztonság kedvéért, még egyszer, nagy hihetetlen jó szakmaiság, ugye egy folyamatos 24 órás vérnyomásmérő, vagy egy 24 órás EKG felkerült az úriemberre, és minden negatív lett. Szerinted, hogy állunk?
2: Tök jól.
3: A betegek 90%-a ilyenkor azt mondja, hogy fú, jól van, szerencsére ez csak egy ilyen vaklába.
2: Gyula, de van abban logika, hogy valaki még ezek után kutakodik?
3: Pillanat, mert a beteg emlékezett egy tőlünk származó adatra, ami nem az én adatom, vagy a te adatod, hanem a tudományos adat. Hogy óriási százalékban tudunk elnézni egy pszichproblémát, ha kizárólag bízunk a terheléses EKG, vagy ha az nem mutatja ki, akkor biztos nincs semmi gond. Én egy kutatás, egy pontos százalékot is mondtuk, emlékszem rá. És neki ez a beszélgetésünk beugrott. Ráadásul beugrott Szakács Tibi megoldása. Tehát ezt ő mondta nekem.
2: Én mentettem meg.
3: Igen, te is benne vagy abban, hogy megment. Így van, tehát mit mondtál nekem, mikor én elmondtam neked, hogy mik az igazán jó vizsgálati módszerek, ha már biztosra akarsz menni, és te fogtad magad, és hova mentél el, és számoltál be az adásban erről? Koronária CT-re.
2: Hát persze, tehát ezt a kardiológuson mondta különben. Ő okay, is különben de... az a kategória, aki olyan szinten mélyre megy, hogy az azt mondta, hogy már pedig ide el kell menni.
3: Igen, na most ez a kardiológus azt mondta, hogy ugyan semmi nem indokolja ezt a történetet, de valóban igaz, hogy ez a legjobb, és akkor teljesen támogató kardiológus. Mi is ezt mondtuk, és azt mondta, hogy jó, akkor elmegy és szeretne egy ilyen CT-n részt venni. És nagyon-nagyon-nagyon szenzációs, és a kardiológus, aki ezt kiírta neki. Na és akkor igazából elment erre a koronária CT-re, elvileg ok nélkül. Na most megjött a lelet. Elmondanám, hogy a lelet, a szívet ellátó erek állapotát feltáró lelet, az tragikus volt, katasztrofális volt, nem is tudom, milyen negatív jelző. Leírom pontosan, mert ez nagy, elképesztően megdöbbentő, jó? 9 darab szűkületet mutatott ki a vizsgálat. Jó, az első szűkület 30 mm, azaz egy főágon 3 cm hosszban, figyelj Tibi, 80-99%-os szűkület. És csak részben elmeszesedett plak. Mit jelent ez, hogy a fele folyékony, tehát akkor abból bármikor lehet egy folyékony plakból bármikor lehet szívinfarktus. És most akkor tudjuk azt, hogy az agyunkban is ugyanez a helyzet. Oké, tehát az első az ez. A második súlyos szűkület szintén 80-99% részben van csak meszesedve. A következő szintén 80-99% 1 cm hosszan, és itt is csak részben történt messzesedés. Van egy enyhe, ahol 25-50%, ezt hívjuk enyhének, részben messzesedett, van egy minimális, ami 25% környéki, az teljesen elmesszesedett, van egy súlyos részben messzesedett, ugye megint ezzel a 80-99%-a, van egy súlyos 16 mm hosszú részben messzesedett, egy minimális, megint csak teljesen messzes, és még egy 10 mm-es súlyos részben messzesedett plak.
2: Hát ez szép.
3: Ha mi nem csinálunk műsor, ha a kardiológus nem ilyen profi és nem ilyen lelkiismeretes, akkor ezt a beteget záros időn belül elveszítettük volna. És nagyon lényeges, hogy utólagosan már könnyű azt mondani, hogy húha, meg voltak jelek, meg stb. Azt látni kell, hogy én a leleteket úgy néztem végig, hogy mentem sorba, ahogy ugye ő becsatolta nekem, és amikor a laborját megnéztem, nekem volt egy gyanúm. Aztán a szívultahangnál is csak egy aprócska gyanú volt, az EKG-nál semmit nem lehetett találni, és aztán a terheléses EKG-ba is volt egy icipici gyanú, de mind megfelel a protokoláris orvoslás követelményeinek. Nagyon lényeges, és itt a CT meg már feltárta a problémát. Na nézzük már meg. Először is a 60 éves betegnek korábban volt jelentős túlsúlya. Mit jelent ez, hogy valamitől elhízott? Tehát itt azért már keresünk olyan problémákat, amiket okozhatták. Családjában édesapja is, testvére is szívinfarktus szenvedett el. Ugye? Tehát ezek mik aprócska jelek? A laborban egy tankönyvi 5-1-es vagy 5-2-es vércukra volt. Tehát ezzel semmi. De volt egy enyhe zsírmája, hoppá, itt azért már vajon mitől van, ezt már azért illik keresni, volt egy enyhén emelkedett LDL-je, ami jel lehet, a zsírmája az meg jel is, egy csökkent HDL koleszterinje, ami egyértelműen jel, és keresni kell, hogy miért, egy emelkedett triglicéridje, de még egyszer mondom, egyik érték sem lépett ki a normálnak nevezett tartományból. Ez nagyon fontos. És volt egy alvási apnoéra utaló, szintén egy ilyen sok-sok tényezőből álló mutatvány. Szívultrahangján minden oké volt, csak az aorta gyökön messzesedést írtak le. Ez teljesen kornak megfelelő, de mit jelent, ha valahol messzesedés van? Rengetegszer elmondtuk egy adásban, már rengeteg adásban, hogy mindig volt korábban gyulladás. És a terheléses EKG pedig az volt a probléma, hogy elég magasra tudott fölmenni a vérnyomása, és lassabban állt vissza a

0: folyamat tovább menjen. És akkor el kell messzesíteni a plakokat, tehát úgymond ki kell őket hűteni, nagyon lényeges, tehát a messzes eregből ki kell hordani ezeket a mészfelrakódásokat, csökkenteni kell a plak méretet és növelni az átmérő, tehát ez egy-két év közös. És az végig lehet csinálni. És jól van.
1: Hál' Istennek.
0: Úgyhogy, és nekünk van is ilyen betegünk, akinek másfél év kitartó munka után jelentősen átjárhatóbbá váltak az erei katéterrel megnézve, tehát ez nem valami olyasmi, mintha, hanem ténylegesen sokat javult. Szóval ez a történet azt jelenti, hogy nem én, hanem mi, vagy mi is ebben az esetben életet mentettünk. És szerintem ez egy szuper jó érzés.
1: Hát így megyünk el hétvégére, mert hogy letelt a műsoridőnk. Tartsanak velünk jövő héten is, remélem, hogy sok minden másról, egyébről is be tudunk számolni, várjuk különben a hallgatói felvetéseket is, nyugodtan elérhetőségeket használják. Doktor úr, jó pihenést kívánok, köszönöm szépen a beszélgetést, jól éreztem magam.
0: Nagyon-nagyon szívesen.
1: Szia!

állati hétvége lesz az állatkertben, ugyanis az Állatok Világnapja alkalmából vasárnap egésznapos program sorozattal készül a Nyíregyházi Állatpark. Az esemény egyben az állatvédelmi témahét nyitó rendezvénye is, így jegesmedve és pingvin látványetetéseken, fóka bemutatókon, hüllő bemutatón és állatorvosi kulisszatitkokat feltáró foglalkozásokon is részt lehet venni, és emellett pedig madárgondozói bemutató, cápákról szóló ismeretterjesztő program is lesz. Ráadásul majd jövő hétfőn további állatvédelmi és ismeretterjesztő programok is lesznek a gyerekeknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegőrzési osztályának állatvédelmi tájékoztatója is szerepel például a kínálatban. Az állatvédelem fontos, szeressük őket, figyeljünk rájuk. És figyeljünk a hírekre, a frissekre, hiszen 9 órakor érkeznek a további nyíregyházi érdekességek, tudnivalók itt a Best reggelben.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jön az erőművek éjszakája. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját. Több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésébe, valamint a kombinált ciklusú technológiába nyerhetnek betekintést. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek-éjszakája.hu oldalon lehet. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyénkben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénytányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmas Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
4: Végül néhány szó az időjárásról. Ma sem lesz felhő az égen, így a zavartalan napsütésnek köszönhetően Nyíregyházán a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk. Nem csak csapadék nem várható, de a légmozgás is gyenge marad. Éjszaka is derült lesz felettünk az ég, a hőmérséklet hajnalra 3 fokig süllyedhet. Aztán holnap napközben folytatódik a napsütéses meleg idő, egész hétvégén 24 fokos csúcs mellett tervezhetünk bátran szabadtéri programokat. Változás leghamarabb a jövő hét második felében várható, amikor némi csapadék érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Itt van előttünk október első hétvégéje, és ezen a hétvégén újra átélhetjük a nyári izzadásokat, amiből idén nyáron kaptunk bőven. Ugyanis jön a szaunázók hétvégéje, a Magyar Fürdőszövetség által szervezett országos programhoz pedig számos fürdő csatlakozott idén is, közöttük a nyíregyházi Aquarius is, és a hétvége során pedig különleges szauna programokkal és szaunamester által vezetett felöntésekkel és szauna szeánszokkal várják az izzadás szerelmeseit szombaton és vasárnap. Szuper lesz a hétvége időjárása, szerencsés ez például nyírszőlősön is, hiszen az ősz színeit szeretnék bemutatni az őszi családi délutánon nyírszőlősön vasárnap délután 1 és 4 óra között, a helyszín pedig a Kollégium úti közösségi parkját. Nézzük meg, hogy mi lesz itt: ugrálóvár a gyerekeknek, népi játékok, ügyességi játékok, kézműves sarok, csillámtett kóarcfestés, ahogy kell, egészségsarok, meg lehet ismerkedni nyírszőlős madárvilágával, lesz majd lovas felvonulás és kutyás bemutató is.

0: és a hétvége indulása előtt természetesen katasztrófavédelmi hírek. Ma reggel is a Best reggelben Rutkai Dér Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Sajnos az elmúlt hetekben, hónapokban is voltak olyan tűzesetek, elhúzódó tűzesetek, amiről be tudtam számolni. Most is egy hasonló van, ráadásul jelen pillanatban is folyamatban. Tiszadöbb külterületén 5 hektáros tűzeges terület aljnövényzet, trágya égett tegnaptól. A tiszavasvári önkormányzati, a tiszadobbi önkéntes, valamint a tiszaújvárosi és hajdúnánási hivatásos tűzoltók a szabolcsi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat több vízsugárral, kézi szerszámokkal. A tüzet egyébként tegnap estére körülhatárolták, a munkálatok azonban még tartanak, és milyen érdekes, ugye Tiszadöbb elhelyezkedéséből adódóan 3 megyének a tűzoltóegységei munkálkodnak. Viszont máshol is volt szabadtéri tűz, Tiborszállás külterületén 5000, Kótainál 3000 négyzetméteren lángolt a száraz fű tegnap. Ezeket a tüzeket a Mátészalkai hivatásos, valamint az Ibrányi önkormányzat és nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el. Járműveket is érintettek tüzek. Egy kombájn motortere égett tegnap délután Jánd és Gergely ugornya között. A Vásárosnaményi önkormányzati tűzoltó kérkezés előtt a jármű vezetője nagyon gyorsan reagált, és egy kézi porral oltó tűzoltó készülékkel eloltotta a tüzet. Az egység gyorsugárral teljesen visszahűtötte, amíg izzó részeket, majd hőkamerával átvizsgálták a kombájnt. Személysérülés nem történt. Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi tegnap este Nyírcsászárinál. A nyírbátori hivatásos tűzoltók egy gyorsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt. 50 négyzetméteren kommunális hulladék égett csütörtök délután a kisvárdai hulladéklerakó területén. A város hivatásos tűzoltói 2 vízsugárral oltották el a tüzet. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük az egész heti beszámolókat, és jó hétvégét kívánunk, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, but stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat! I don't wanna ride!
3: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

Jó reggelt, itt a várva vár péntek, és jön október első hétvégéje, ez következik, és az időjárás pedig úgy döntött, hogy még mindig nem áll készen az őszre. Közel 30 fok, napsütés, rövid nadrágos idő, és a fagyizók sem akarnak bezárni, miközben a naptár szerint már lassan a sütőtöknek és a forró teának kellene főszerepet kapnia, de még nem, ezen a hétvégén biztos nem, úgyhogy akár kitolhatja a grillsütőt és felakaszhatja majd a bográcsot is. Úgy tűnik, hogy idén az ősz csak bekopogtat, körbenézett, aztán pedig azt mondta, hogy majd később fogok jönni. Szóval használjuk ki ezt a nyári ráadást, ami a hétvégén jön, mert ki tudja, mikor dönt úgy az időjárás, hogy egyik napról a másikra majd novemberre kapcsol. Szóval jó hétvégét kíván a Best FM. Nem tud.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra, aki és bevezető

Utakon, oktatási intézmények és bevásárló központok környékén kell számítani. Épül az új, modern körforgalmú csomópont Nagyskáló felé vezető úton, megszűnt a jelzőlámpás irányítás, a sebességkorlátozás viszont továbbra is érvényben van. Felbontották a parkolót a Színház utca 32 per A épülettel szemben, figyelmesek legyenek. A főútvonalak mentén patkarendezési, ároktisztítási munkákat végeznek, az adott helyen tartanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Rövidesen már 10 óra és péntek van, a számítógép bekapcsolva, az e-mailek jönnek, pittyegnek, a feladatlista hosszabbodik, mi pedig próbáljuk meggyőzni magunkat arról, hogy na, ezt akkor még gyorsan megcsinálom. Persze pénteken mindenkinek minden sürgős, mindenki valamit még ma szeretne, mi pedig mosolyogva bólogatunk, miközben belül már a hétvégi programot szervezzük, hát ebben vagyunk most benne nyakig. Én köszönöm a heti figyelmet, Simon Norbert vagyok, pihentető hétvégét, szuper időjárás lesz Nyíregyházán, hétfő reggel pedig folytatunk.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros Antás vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti versenyt tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisnés Inka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat jűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál MB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet, de holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nagyon-nagyon kellemes, szép októbert kívánok. Október 2-a van péntek, engem teljes mértékben meg fog ez az egész zavarni. Én azt szeretem, ha egy hónap hétfővel indul. Akkor egy hétig tudom, ugye, hogy merre hány méter. Hát ehhez képest most elsője az csütörtökre esett. Szóval fel kell venni a ritmus, de nem baj, mindenféle okos eszköz meg hagyományos papírok mutatják, hogy hanyadika van, meg milyen nap, tehát képbe kerülök én is előbb-utóbb. Isten éltesse a Petrákat, ma ők ünnepelnek. Szendi Hajné vagyok, rádiózzunk együtt a következő 4 órában itt a Best FM-en.

0: We gonna celebrate, we gonna celebrate, come on.
1: Október 2-a van, ma Petrákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A Petra név a görög Pétra szóból származik, ami követ vagy éppen sziklát jelent. Ez a név tehát a stabilitásra, kitartásra, megbízhatóságra utal. A Petra név viszonylag gyakori Magyarországon, sokan választják a kislányok nevének. A névhez kapcsolódó személyiség típus jellemzően erős akaratú, céltudatos, kitartó. A Petrák gyakran rendelkeznek művészérzékkel, szeretetteljes, segítőkészek, barátokkal, családtagokkal. Isten éltesse a Petrákat, holnap jönnek a Helgák.

0: Ablócki Tibor kutya kiképzővel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit kell olyankor csinálni, ha például kinyílik a kapót, látjuk, hogy ez megtörténik, mondjuk valakivel éppen beszélgetünk, és a lábunk mellett kiszökik a kutya. Milyen módszerekkel lehet ezt a dolgot megoldani úgy, hogy ne legyen veszélyes, senki se sérüljön. Folytatjuk. Szólunk, hogy gyere vissza, vagy állj, azért ezzel csak meg lehet próbálni.
1: Hát meg lehet
0: nem?
1: Próbálni, persze. Egy képzett kutyánál lehet, hogy működik is, uh-huh. De az is lehet, hogy képzett kutya, de abban az adott helyzetben éppen nem fog működni.
0: Hát igen, mert
1: nincs azon
0: az
1: a szinten. Nincs azon a szinten a kutya. Uh-huh. Tehát ezt mondtam, hogy ingerszegény környezetben még működik a kutya, ingergazdag környezetben meg már nem biztos, hogy működik. Tehát itt gyors döntéseket kell hoznunk. Meg lehet próbálni egyébként mindent, csak mindig a kutya reakciója határozza meg, hogy amit éppen csináltam, az jó vagy nem jó. Uh-huh. Ha jó, nyilván akkor mehetünk tovább ezen az úton, de hogyha a kutya olyan reakciót mutat, ami az adott helyzetben nekünk nem jó, kedvezőtlen, tehát magyarul nem tudjuk becserkézni, megfogni a kutyát, akkor valamit változtatnunk kell.
0: És mindezt de nagyon nyugalom, gyorsan, ugye? Tehát ráadásul
1: igen, hát ez
0: nem
1: gyors döntéseket kell hoznunk fejben. Hát igen, annál is inkább, mert ugye az, hogy milyen környéken szalad ki a kutya, ahol mondjuk csendes mellékutcák vannak, ott kisebb a veszély. De hogyha egy olyan forgalmas út mellett szalad ki, akár a főútra, vagy egy utcára a főúttól, és elindul a kutya, akkor azért komoly veszélyben van.
0: Istenem.
1: Mert hogyha egy kutya kikerül az utcára, a legnagyobb veszély az, hogy elütik.
0: Igen.
1: És ugye sajnos nagyon sok ilyen eset fordult már elő. Hát a megelőzés ugye mindig egyszerűbb. Tehát ha megtanítjuk a kutyát, hogy kapuszabály, megállunk, nem mehetsz közel, ki lehet jelölni egy olyan sávot, hogyha ki akarunk menni, vagy beengedünk valakit, akkor a kutya azon a sávon belül, illetve kívül maradjon.
0: Igen.
1: Tehát a kaputól mondjuk 3-4-5 méterre, temperamentum függő, hogy legyen még esélyünk, akkor is, ha bemozdul a kutya, meg tudjuk állítani, és meg is tudjuk várni azt, hogy ténylegesen teljesített a kutya, vagy nem, és mondjuk akkor nyitom tovább a kaput, uh-huh. vagy akkor hívom be az érkező vendéget. Úgyhogy a megelőzés mindig egyszerűbb, mint utólag orvosolni valamit. Sohasem késő elkezdeni egyébként.
0: Na.
1: Tehát nagyon egyszerűen meg lehet tanítani a kutyát, hogy betartsa ezeket a szabályokat, de bele kell fektetni az időt és az energiát, és le kell tesztelni, hogy ténylegesen működik-e, és hogyha ez egy gyakorló szituációban működik, akkor lehet éles szituációban kipróbálni ezeket, ami azt jelenti, mondjuk az éles szituáció, hogy idegen ember érkezik, akit már nekem irányítanom kell, hogy jó, akkor most állj meg, most gyere be, légy szíves, ne szólj a kutyához, stb. Mert ezt előtte el tudjuk játszani beépített emberekkel, családtagokkal, ismerősökkel, barátokkal, szomszédokkal, áthívjuk, gyere már át, légy szépen, tanítom a kutyát, ezt akarom tőle, hogyha becsengetsz, akkor el tudjam hívni, el tudjam küldeni a kaputól. Ugye ez is érdekes és fontos, hogy elhívjuk vagy elküldjük. Uh-huh. Tehát a hívás ugye egy engedelmességi feladat, oda kell jönnie, de ha mondjuk a kapun kívül érkezik valaki, az a kutyának általában egy erős inger,
0: igen.
1: mert akkor odafigyel, hogy jön valaki, kíváncsi, meg akarja szaglászni, vagy az őrzővédő kutya éppen támadja az adott embert, és ha el tudjuk hívni, oké, de nem biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezt is be kell gyakorolni. Vagy ha elküldöm a kutyát, akkor például belépek az érkező ember és a kutya közé, és egy határozott szóval, vezényszóval, de azt mondom neki, hogy menjél, de lehet bármilyen vezényszó, de hirtelen felé mozdulok, és elküldöm a kutyát. Ha ezt megfelelőképpen csinálom, akkor a kutya el fog menni, de egy ponton meg fog állni. És pont az a lényeg, hogy az a pont, amikor a kutya megáll és visszanéz rám, na ott le kell tudnom rögzíteni, hogy oké, elmentél addig, ott most állj meg és nem jöhetsz el. De ha bemozdul, akkor egyből rá kell szólnom, megint ki kell tudnom zökkenteni, tudnom kell gátolni. Úgyhogy ezeket szépen így össze lehet rakni.

Október 2-a van, ma Petrákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Jön nálunk már is a kalendárium, az első dátumunk 1958, amikor is Guinea kikiáltotta függetlenségét Franciaországtól, és ezzel Afrika egyik első független államává vált. A függetlenséget követően Ahmed Sékou Touré lett az ország első elnöke. A lépés jelentős hatással volt a francia gyarmati politikára és más afrikai országok függetlenedési törekvéseire. Guinea függetlensége inspirációt jelentett más afrikai nemzetek számára is. 2007-ben az ENSZ úgy döntött, a mai nap legyen az erőszakmentesség világnapja. Mahatma Gandhi születésének tiszteletére, tehát ezt ma is tartjuk. 1602-ben ezen a napon kezdődött el Buda ostroma, amely a török hódoltság idején zajlott. A várost a Habsburgok ostromolták, és az volt a céljuk, hogy visszafoglalják a törököktől. Az ostrom hónapokig tartott jelentős katonai és civil áldozatokkal. Bár végül nem sikerült visszafoglalni Budát, az ostrom fontos esemény volt a magyar történelemben. 1413-ban ezen a napon Lengyelország és Litvánia megkötötte a Horlói Uniót, amely megerősítette a két ország közötti szövetséget. Az unió célja közös védelmi és politikai érdekek érvényesítése volt. A megállapodás jelentős hatással volt a közép-európai politikai térképre. Az unió megerősítette a lengyel-litván kapcsolatokat. Ez volt már a kalendárium.

Graham Greene-re, az angol íróra emlékezünk, aki a 20. század egyik legnagyobb hatású regényírója volt. 1904. október 2-án született, nem máshol, mint Angliában. Képzettségét tekintve angol tanár volt, később aztán a brit titkos szolgálat munkatársa lett. Írói pályafutása alatt több mint 25 regényt, számos novellát, drámát és forgatókönyvet írt. Műveiben gyakran foglalkozott erkölcsi dilemmákkal, politikai, vallási kérdésekkel, valamint az emberi gyengeségekkel. Legismertebb művei közé tartozik a Harmadik férfi, a Csendes amerikai és a Képzelt háború. Műveit sok nyelvre lefordították, több filmadaptáció is készült a könyveiből. Greene életműve jelentős hatással volt a modern angol irodalomra. 1991. április 3-án hunyt el, az egyik legismertebb mondása így szól: a boldogság akkor van jelen, amikor az, amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, harmóniában van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változik a kormányhivatalok nyitvatartása. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalórádházai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötetbemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
3: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti havilapból, vagy negyedévente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk, és ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi nekünk, felolvassa. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
2: Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet. De holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek, nagyon-nagyon kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább itt a 103.9 Best FM-en. Többek között jön majd az álomfejtő, amelyből kiderül, mit jelenthet azt, hogyha egy gyönyörű helyre képzeljük magunkat, vagy álmodjuk magunkat az éjszaka.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Kávézunk a folytatásban, ugye sok mindent hallottunk már a kávé kapcsán, pro és kontra, de vajon igaz vagy tévhit, hogy a hideg kávé szépítő hatással bír? Újra lehet melegíteni a már lefőzött feketét? Hát kérem szépen, most ki fogjuk ezt deríteni, mert hogy ezzel kapcsolatban vannak itt most adatok és tények. Amennyiben valaki feketén issza a kávét, néhány óra elteltével még nyugodtan elfogyaszthatja a megmaradt adagot, annak ellenére is, hogy az íze már nem lesz ugyanolyan, tehát a válasz arra, hogy lehet-e a kávét nem csak frissen inni, a válasz az, hogy néhány órán belül igen. A fekete kávé akár egy nap elteltével is egyébként alkalmas a fogyasztásra, de ekkor az íze már, hát maradjunk annyiban, hogy jelentősen megváltozik, szerintem rossz. A National Coffee Association szerint, ameddig a kávé íze, illata és állaga normálisnak tűnik, addig nyugodtan fogyasztható. A legszigorúbb értelmezés szerint azonban maximum 4 óránk van elfogyasztani a már lefőzött feketét, mert minél tovább várunk vele, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának kockázata. Amennyiben valaki a kávéját tejjel fogyasztja, és kint hagyja a konyhapulton, csupán pár órája van annak elfogyasztására, utána inkább érdemes kiönteni. Ha azonban a hűtőszekrényben tároljuk, akkor nyugodtan fogyaszthatjuk több nap elteltével is, hiszen a tej is nagyjából egy hétig tartható el a hűtőben. Van még egy fontos dolog, amit javasolnak a szakemberek, hogy amennyiben hűtőben tartjuk a kávét, fontos, hogy megfelelően lezárt dobozba tegyük azt, a legélvezetesebb ízémérnyét pedig érdemes 72 órán belül elfogyasztani. Szóval a kávé jó sokáig eláll. Én egyébként egész nap kávézok, tehát reggel megfőzök egyet, és akkor szépen úgy iszogatom tejjel, igen, a konyhapultom van. Aztán, amikor elfogy, főzök egy következőt, meg megint egyet, és akkor így általában 2-3 kávéval vagyok el egy nap. Kivételt képeznek ugye az olyan napok, amikor sokáig kell talpon maradni.

Sokan fűtenek klímával, azt mondják, hogy nem kapcsolják be ugye a gázt, vagy minimalizálják a gázfűtést, vagy rásegítenek a klímával, vagy teljes egészében a klímával fűtenek, de oda kell figyelni azért egy-két dologra, hogyha a klímával kell, szeretnénk fölmelegíteni a lakást és benne magunkat is. Nos, rengeteg előnye van nyilvánvalóan a klímával való fűtésnek, de néhány dolgot szigorúan be kell tartani. Sokan egyébként szerintem most, hogy hallgatják a rádiót is, éppen a klímával fűtenek, de mindenféleképpen a karbantartás nem maradhat el. Ez a legfontosabb dolog a klímás fűtésnél, mert hogy nagyon súlyos betegségeket kockáztat az, aki elmulasztja az alapos tisztítást. Aki csak hűtésre használja a klímaberendezést, elég, hogyha tavasz végén hívja a szerelőt, hogy alaposan áttisztítsa a gépet. Fűtőklímánál azonban nem elég az évi egy karbantartás. A fűtési szezon kezdet előtt is ki kell tisztítani a gépet. Egyébként egyszer vettünk ilyen házilag alkalmazható ilyen sprét, hogy így be kell fújni, és akkor majd ott bedagad. De már nem volt meg a használati utasítás, és a családon belül is szájról szájra ment, hogy hogy kell ezt csinálni. Na, az a lényeg, hogy mire eljutott hozzánk az információ, mi már mindent csináltunk, csak jól nem. Tehát ezzel azt kellett volna csinálni, hogy befújjuk, rajta hagyjuk, ott az kihabza magát, és akkor ezt követően kitakarítjuk, majd lemossuk, és akkor beindítjuk. Na, ehhez képest mi ráfújtuk, és beindítottuk. És nekem volt még olyan szerencsém, amilyen hülye vagyok, hogy még benn is voltam abban a helyiségben. Hát olyan migrénem volt egy egész napig, hogy valami borzasztó, és benne maradt az orromba ez a mentolos szag hónapokig egyébként, meg a klímában is. Aztán megkérdeztem szakembert, hogy hogy kellett volna ezt csinálni, hát kiderült, hogy pont nem így. Na, azóta nem mi tisztítjuk a klímát. Na, a lényeg tehát az, hogy aki csak hűtésre használja, évente egyszer takarítassa ki a klímát, aki hűtés-fűtésre, az azonban évi kétszer. A legtöbb klímában vannak ugye légszűrők, ezek fogják fel a port, a polleneket, a káros anyagokat. Érdemes hetente, két hetente ezeket kiszedni bizony, alaposan lemosni a zuhany alatt, szivacsot, folyékony szappant nyugodtan használjunk. Öblítés után várjuk meg, amíg megszáradnak ezek a kis légszűrők, és utána tegyük vissza őket a készülékbe. Ha soha nem takarítjuk ki a szűrőt, akkor nagyobb az esélye az allergiás megbetegedéseknek, mert hogy ezeket a káros anyagokat folyamatosan keringeti a klíma a szoba levegőjében. Figyelni kell a száraz levegőre is, mert hogy a legtöbb fűtési módról elmondható, és nem szabad erről megfelejtkezni a klíma esetével sem, hogy a folyamatos légáramlás miatt száraz lesz a levegő. Ez pedig légúti panaszokat, kiszáradást, fejfájást okozhat. Ennek elkerülésére fontos, hogy sok folyadékot igyunk, és hát vegyünk párologtatót. És fontos, hogy jól kell beállítani a klímát. Ugye nyáron állandóan mondjuk, hogy ne legyen nagy a hőkülönbség kint és bent, de ez télen is igaz. Nem feltétlen kell egész nap, hogy zúgjon a fejünk mellett a klíma. Egyébként ezt én utálom. Ha automata módba állítjuk, akkor a készülék a belső hőmérsékletnek megfelelően fújja a levegőt. Az is fontos, hogy a lapátot merre állítjuk. Nyáron felfelé, addig fűtésnél lefelé kell állítani ezt a lapátot, mert hogy így a leghatékonyabb a fűtés és a legkevésbé zavaró a légáramlás. Arra azonban fontos figyelni, ne legyen ülő bútor ágy a klímával szemben, mert ahova a levegőt közvetlenül fújja, ott nem jó folyamatosan tartózkodni.

0: remény vagy a megkönnyebbülés érzésével. A természetes környezet pedig sok ember számára a szabadság és a nyugalom képét hordozza. Ha az álomban süt a nap, melegben és biztonságban érezzük magunkat, az akár azt is tükrözheti, hogy lelkileg szükségünk van egy kis pihenésre. Különösen érdekes, hogy stresszes időszakok után gyakrabban vágyhatunk ilyen egyszerű békés álomképekre. Az agyunk ilyenkor, mintha létrehozna egy saját kis menedéket. A virágok, a víz, a madarak vagy a hatalmas nyitott terek mind olyan képek lehetnek, amelyekhez kellemes érzéseket társítunk. És nem kell feltétlenül minden részlet mögött titkos jelentést keresni. Néha egy gyönyörű álom egyszerűen annak a jele, hogy az agyunk kellemes emlékekből és vágyott érzésekből építkezett. A legfontosabb pedig talán az, hogy milyen érzéssel ébredünk. Ha pedig egy ilyen álom után egész délelőtt mosolygunk, lehet, hogy már meg is kaptuk az üzenetét. Jó lenne egy kicsit több ilyen békés pillanatot becsempészni a való életünkbe.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

Egyre többször tapasztaljuk azt, hogy köd van, és hát ködben egészen másképpen kell közlekedni. Éppen ezért most a rendőrség hasznos tanácsokat osztott meg az őszi közlekedéshez kapcsolódóan. Na mondom, hogy mire figyeljünk. Az őszi hónapok velejárójaként, hogy egyre gyakrabban találkozunk ködös útszakaszokkal, kisebb-nagyobb ködfoltokkal. Jellemzően ez ugye a reggeli órákban, a munkába indulás időszakában nehezíti meg a járművezetők helyzetét. Ráadásul éppen ekkor kapcsolódik le a legtöbb helyen a közvilágítás is, amely tovább korlátozza a tájékozódást. A legtöbben sajnos nem elég körültekintőek, és a sebesség csökkentése nélkül közelítik meg ezeket a ködös útszakaszokat. Aztán ott bepánikolnak és rátaposnak a fékre. Ezzel nyilván jól meglepik a mögöttük közlekedőket, akik így többnyire vészfékeznek. Az ilyen jellegű balesetek megelőzhetőek, amennyiben idejében csökkentjük a kocsi sebességét. A féklámpa felvillantásával figyelmeztethetjük a mögöttünk haladókat, hogy lassítani fogunk, és hogy kerüljék el a hirtelen fékezést. És természetesen ilyen esetben azonnal fontos, hogy bekapcsoljuk a világítást, sűrű ködben pedig, ha van, akkor a ködlámpát is. Hihetetlen, de igaz, hogy a reggeli órákban a ködös időjárási viszonyok között is lehet olyan autósokkal találkozni, akik spórolnak a világítással, arra gondolnak, hogy minek kapcsoljam fel. Hát föl kell kapcsolni. Ne felejtkezzünk meg a világító berendezések rendszeres ellenőrzéséről sem. Indulás előtt mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy teljesen jól láthatóak legyünk. Távolítsuk el a szélvédőről, az oldalablakokról is a pára lecsapódást. Nem jó, ha csak egy ilyen lyukon látunk ki. Sűrű ködben semmiféleképpen ne előzzünk. A belátható útszakasz ugyanis rövid, az előzés feltételei tehát nem biztosítottak. Ilyenkor az előzés nem csak szabálytalan, de életveszélyes is. Sajnos nem minden közlekedő gondolja így, sokszor kockáztatnak, vagy sikerül, vagy nem. Amennyiben nem, a következmények kiszámíthatatlanok. A köd a járművezetőktől, az embertől, a technika használójától sokkal nagyobb fegyelmezettséget, türelmet és körültekintést kíván, csak így előzhetőek meg a súlyos, esetleg tragédiába torkolló közlekedési balesetek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádioreklámnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jön az erőművek éjszakája. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját, több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a táv, hő és villamos energiatermelés működésébe, valamint a kombinált ciklusú technológiába nyerhetnek betekintést. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek-éjszakája.hu oldalon lehet. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyénkben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénytányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmas Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
3: Végül néhány szó az időjárásról. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet, de holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Friedrich Antal Schiffel, hamarosan mi is főzünk egy jót. Én Szendi Hajni vagyok.

Sokan hisznek a misztikumokban, a természet feletti erőkben, és hát, hogyha valaki ebbe az irányba tendál, akkor neki jön most egy jó kis cikk, amit a BN írt. Ugye itt azzal foglalkoztak, hogy a hajnali ébredésnek van egy misztikus oldala is, vannak, akik mindig ugyanakkor kelnek fel hajnalban, és állítólag egyáltalán nem mindegy, hogy ez mikor is történik meg rendszeresen. Hát kérem szépen, ha valaki hajnali 2-kor ébred, akkor mondom, hogy mi a helyzet. Ez az idő intervallum az, amikor az agy már teljesen kikapcsolt üzemmódban van, és mindent a tudatalattink irányított. Az ego mélyen alszik, és vannak emberek, akik ilyenkor sokkal érzékenyebbek a felsőbb erőkkel való összekapcsolódással. Ilyenkor olyan energiánk szabadulnak fel, melyek hatalmas erőkkel bírnak, és égi segítőink útmutatásait is állítólag ilyenkor kapjuk meg. Az éjszakai pihenés nagyon fontos fizikai síkon, hiszen ekkor töltődünk, regenerálódunk, gyűjtjük a kellő energiát a másnaphoz. Olyan ez, mint hogy ugye este bedugjuk a telefonunkat, az óránkat tölteni, hát ugyanezt csináljuk magunkkal is, csak töltőhelyet alszunk. A lelki spirituális ébredők számára az éber időszak a hajnali 2, hiszen ekkor tudnak őszinte kapcsolatot létesíteni állítólag önmagukkal, tudatalattiukkal. Az ébredéssel párhuzamosan érkezhetnek üzenetek, képek egy másik dimenzióból, melyek lehetnek szimbolikusak, de az is előfordulhat, hogy nagyon konkrét információkat közölnek. Ez a hajnali 2 órás felébredésnek tehát a lényege, amikor az agy az már kikapcsolt, de tulajdonképpen a tudatalantink az működik, és hát ilyenkor természetesen hát spirituális vonalak is megnyílnak állítólag előttünk. No, de hát alvás közben a lelkünk állítólag eltávolodik a fizikai testünktől, a rezgésszintünktől függően alsó vagy felső asztrális síkokba utazhatunk. Én még mindig tisztán emlékszem, hogy középiskolás koromban egyszer azt álmodtam, hogy alszok, és így kiszálltam a testemből, és láttam magamat felülről egyébként, hogy ott alszok a szobából, ott feküdtem az ágyba, aztán így elindultam, repkedtem, és akkor éreztem, hogy most már vissza kell térni a testembe. Hát álom volt, vagy valóság, ma már ki tudja. Minden esetre egyfajta felkészítés is ez a jövőre nézve. A felismert szituációkat ilyenkor egy picikét meg tudjuk elemezgetni magunkban, és ennek megfelelően tudunk döntéseket hozni, hogy mit is csináljunk ezekkel az életeseményekkel, de mindez szintén a hajnali ébredés vagy a misztikum világában működik jól hajnal 2-kor, de mi van hajnal 3-kor? Hát a legerősebb az asztrális árnyékhatás állítólag ebben az időpontban, amely az alsó világokból érkezik, és a szorongást, a félelmet erősítik. Amikor negatív gondolatokkal, érzésekkel térünk nyugovóra, tapasztalhatjuk, hogy ebben az időben, amikor felébredünk, akkor hirtelen elfoghat minket a borzongás. Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk kivédeni, ha megemeljük a rezgés szintünket, vagyis elalvás előtt, vagy ébredéskor nyugtató gondolatokat táplálunk saját magunk számára, mondják a szakemberek. És hát van, amikor a lélek nem engedi pihenni a testet, nyilvánvaló, hogy egy mélyebb tartalmú álom hatással van ránk, és akár a jövőnkre is kihathat. Amikor viszont a sokadik éjszakát virasztjuk át, nem tud a testünk megfelelően regenerálódni, és ezen sem segít, hogy közben lelki síkon fejlődjünk. Ezért nem lehet a spiritualitást elválasztani a földi létünktől, a testünktől, mert hogy a test és a lélek csak így működhet jól együtt. Fontos, elalvás előtt ne égjen a villany a hálószobában, használjunk aromaterápiát, hanyagoljuk a koffeint és a többi élénkítőszert, tartsunk elalvás előtt egy rövid meditációt, ne feküdjünk le idegesen, stresszesen, a fürdés pedig ne közvetlenül lefekvés előttre időzítsük, mert ez frissítőként hathat ránk. Telefonozás helyett olvassunk vagy beszélgessünk, és próbáljunk elaludni így, nyugodt körülmények között.

0: Itt van velünk a vonal túl végén egy kínzó ember. Én bármikor képes lennék enni, és Friedrich Anti így néha fényképekkel bombáz engem, így ránézek, rájövök, hogy megint éhes vagyok. Hát most is ez történt a napokban. Friedrich Anti, a séf a vonal túl végén. Szia, Antikám!
1: Szia, Hajni! A kínzásnak nincs vége, tehát folytassuk. Folytassuk mindenképpen, de azért egy kis ismeretterjesztést is csempészük ebbe a dologba. Magyarország nagyon gazdag a szőlőtermesztésével kapcsolatos hagyományokkal. Nagyon jó szőlőket tudunk termeszteni, és nagyon jó borokat tudunk készíteni. Ezek a utóbbi időben már nemzetközi elismerést is kapnak, egyre jobbakat, tehát sorba hozzuk el az aranyérmeket és a különböző díjakat, illetve most már vannak olyan borászatok, amik képesek ellátni különböző igényeket külföldön is, tehát meg tud jelenni a magyar bor. De a szőlőfajtákra, hogyha egy kicsit rátérünk, akkor például van a furmint, ami a tokai borvidéknek az ikonikus fajtája, és ez az egyik az asszú készítésnek az alapja, az egyik az a furmint. Aztán van a hárslevelő, az szintén tokajon nagyon elterjedt, az egy illatosabb, virágosabb illatokat, ilyen jegyeket hordoz magába. Azután van az olasz rizling, amit inkább a Balaton felvidéken termesztenek, és akkor ott használnak. Egernél mi mást, mint a leánykát, az egri leányka is onnan van. Így van. Az írcsai olivér az nem egy férfi név, bár teljesen úgy hangzik, ez egy muskotályos jellegű, virágos, gyümölcsös aromás borszőlő, tehát ez is egy nagyon jellegzetes borszőlő, illetve van a Jufark, a somlói körp, Somló környékén. Én voltam a Somlóhegynél, és ott a Jufarkot ott is megkóstoltam több borászatnál is, tehát effektív, én állítom, hogy annyi somlói Jufark bort adnak el Magyarországon, képtelenség, hogy ez megteremjen ott, hogy van ebben valami kis csalafintaság, de azért ez egy nagyon finom bor, somlói Jufark, tehát teljesen egyetértünk. Aztán vannak a vörösek, a vörös szőlőfajták, amiből a vörös bor készül, és a vörös bor egyik, az első az a kék frankos, ami nagyon el van terjedve Magyarországon, ez is egy finom, gyümölcsös, fűszeres bor, ez Sopron, Szekszárd, Eger környékén is mindenhol termelik, termesztik és használják. Aztán azután van a Szekszárdnak és az Egernek a másik nagy kedvence, az a kadarka. Tehát ez is egy szőlőfajta, a Zweigelt, az is egy szőlőfajta, tehát nem csak úgy kitalálják a borászok meg a bortermelők, hogy adnak különböző bor neveket, ezek valóban a szőlő, nagyon régóta így nevezik ezeket a szőlőket, a szőlőfajtákat, és ez adja az alapját a bor neveknek a meghatározásába. Ettől függetlenül, hogy egyre több fiatal borász, talán idősebb középkorú borászok is, de a fiatalok elkezdenek játszani a nevekkel, és jobbnál jobb neveket találnak ki most a boroknak. Tehát olyan játékos, ötletes, frappáns nevet, amiben nem kadarkát meg kékfrankost fog látni, hanem különböző kis vicces összeállításokat, és jó neveket tudnak összerakni. Ezt csak úgy mellékesen mondom. A Zweigeltre visszatérve, ez az egyik, főleg Sopron környéki részen termelt borszőlő. Azután van a Oporto, ami amúgy az a portugízer. Az Oporto nekem az a szőlő, amit úgy magában én nagyon nem szerettem menni gyerekkoromban, időnként adtak a nagyszüleim, hogy milyen finom ez a piros szőlő, ez a vörös, és kemény volt a héja, meg egyebek. Na most ez pont arra jó, hogy egy kiváló portugízer tudják készíteni, mert a vörös szőlő, a vörös bor azért lesz vörös bor, mert amikor kifacsarják az összes levet szerencsétlen szőlőfürtekből, akkor a vörös bort a héjával együtt ebben áztatják, tehát minél tovább ázik ezekben a héjával együtt a vörös a bor. Vagy a must, bocsánat. A
0: először még a must, aztán
1: annál,
0: lesz bor.
1: Annál vörösebb lesz, annál vörösebb színe lesz, abból oldódik ki, a héjából oldódnak ki ezek a színek. Aztán persze még van a Cabernet Franc, ami nem véletlenül hasonlít, vagy hajaz ilyen francia névre, azért a franciáknak volt és van behatása a magyar borászatra, de ez nem baj. Tehát ők azért tudnak bort készíteni, tegyük hozzá mindenképpen. A Aztán vannak nagyon érdekesek, még olyan szőlőfajták is a Tokaj vidékén, Tokaj borvidéken is, még Erdélyben is hallottuk, hogy terveztenek kövér szőlőt, ez a neve. No. Érdekes. Ez leginkább édes borokhoz készítik, tehát valószínű azért kövér szőlő, ilyen szép nagy vastag, szép nagy szemekből áll is, és bőven van benne cukor. Aztán van egy a furmint és a buvié fajták kereszteződéséből egy zéta nevű, ami szintén Tokajban terjedt el, és ez is ez a zéta is az asszuborokhoz tartozik. Aztán van még a cserszegi fűszeres, azt hiszem többen ismerik, vagy többen hallották már, és ez nem csak azért cserszegi fűszeres, mert a cserszegen nem is tenyésztették ki, hanem nem esítették ki, hanem a fűszeres, finom fűszeres illata, íze van ennek a fehérbornak. Úgyhogy ez egy rövidített verziója volt. Van. Tehát lehetünk büszkék, nagyon sok borvidékünk van, nagyon sok borászatunk van, és egyre inkább az a tendencia, hogy nagyon jó borokat tudunk készíteni, úgyhogy legyünk nyugodtan büszkék, és fogyasszuk a magyar borokat. Illetve, hogyha valaki nem szeretne mindenáron bort írni, de a szőlőt szereti, akkor itt van egy érdekesebb recept, például a brusettát is lehet szőlőből elkészíteni. És amit képeket küldtem neked, az körtés volt, meg szilvás volt. A körte az grillezze volt benne, a szilvás csak úgy natur. És jó az, hogyha a brusettát, ha valaki már evett, akkor tudja, miről van szó. Ha valaki nem evett, akkor ez egy olasz, pirítós alapú, nem is meleg szendvics, de félig meleg, félig hideg szendvics. Paradicsom alappal kezdődik, egy kis fokhagymás mediterrán fűszerkeverékkel fűszerezett, talán egy kis lilahagymát is lehet belerakni, de én most cukkinivel készítettem el ezt a paradicsom alapot, ez van a pirítósra rárakva, és erre a paradicsom alapra van rá halmozva még egy kis mozzarella sajt, meg aszalt paradicsom, illetve vagy a körtéből a grillezett körte van rajta, vagy szilva, de ez ugyanúgy elkészíthető szőlőből is, tök mindegy, hogy milyen. Ezek a gyümölcsök pont azt a kis édes kontrasztot adják hozzá, ami nagyon-nagyon finom lett. De hogy ha valaki nem a mozzarellát, hanem mondjuk a ricottát szeretne hozzá, vagy valamilyen más könnyű krémes sajtot, az tökéletesen ugyanúgy használható. És ehhez is lehet adni balzsamecetet. Tehát ez is, ez a krémes balzsamecetre gondolok ilyenkor, egy kis krém balzsamecettel megvan locsolva, az annyira kis különleges pikáns ízt ad.
0: Most már hagyjuk ezt abba, most meg komolyan mondom, tehát még ezt így fokozzuk is. És azt gondolkoztam, hogy van itthon zakuszka, tudod, és akkor így gyorsan majd zakuszkát teszek a kenyérre. Nem fogok itt ilyen paradicsomos szót főzni.
1: Mondtad, hogy fénypostával, ha tudok átküldeni, éppen egyik nap láttam a Mézga sorozatban valamit, és ott is már ment, nem tudom, nekem tetszett.
0: Nekem is, azt bírom, csak az ablakot ki kell.
1: Sajnos az én korosztályomnak az alapműve volt, de a mai napig jó.
0: Én imádom, én nagyon szeretem. Így van, csak az ablakot tényleg ki kellett nyitni, mert mindig betörték. Antti, köszönöm szépen, folytatjuk legközelebb.

Minden egyes gyümölcsfogyasztásnak megvannak a maga előnyei, ezért is érdemes minél változatosabban fogyasztani ezeket. Az ideális az, hogyha minden színből kerül a tányérunkra, így nem hiányozhat természetesen, ha zöld színt szeretnénk, a zöld kivi sem. A zöld kivi fantasztikusan jót tesz a szervezetünknek. A C-vitamin szükséglet biztosításának remek módja, ha rendszeresen eszünk kivit. De nem csak a boltból szerezhetjük be, ugyanis Magyarországon is remekül érzi magát, és a saját kertünkben termett kivi nyilván még zamatosabb, hisz akár teljesen érett állapotban szedhetjük le. Nem kell azonban megvárni minden esetben, hogy teljesen beérjen, mert hogy a kivi utóérő. Leszedve hűvös helyen sokáig eláll és szépen megérik. Ha kivit telepítenénk a kertünkbe, arra figyeljünk, hogy két laki növény, ezért csak akkor szüretelhetünk saját termést, ha porzós és termős növényünk is van, vagy öntermékenyülő fajtát választunk, amihez a kertészetekben kapunk segítséget. A megszokott zöld mellett találkozhatunk a sárgásabb húsú aranykivivel is, amely kevésbé szűrös, de édesebb is. Amellett, hogy nagyon finom, javítja a hangulatunkat, az alvásunkat és az egészségünket is több területen támogatja. A kivi az immunrendszer működéséhez és a fertőzések tüneteinek enyhítéséhez fontos tápanyagokat tartalmaz, beleértve a C és E vitamint, a folátot, a polifenolokat és a karotinoidokat, ezt a szót imádom kimondani, 32-65 év feletti közösségben élő résztvevő segítségével vizsgálták, hogy napi 4 darab kivi 4 héten keresztül hogyan hat a felső légúti fertőzésekre. Az előfordulásokat ugyan nem csökkentette, de lényegesen gyorsabban múltak el a tünetek. A kivi gazdag rozsban, káliumban, C-vitaminban és más antioxidánsokban is. Kimutatták, hogy szívvédő tulajdonsággal rendelkezik, növeli az antioxidáns kapacitást és felerősíti a stressz elleni védekezésben és a DNS javításában résztvevő gének működését. Úgy találták, hogy emelkedett vérnyomású embereknél napi 3 kivi fogyasztása lecsökkenti a vérnyomást, amiben szerepe lehet a gyümölcs kálium tartalmának is. Mivel a magas vérnyomás a stroke és a szívroham kockázatát is növeli, így csökkentése ezen kockázatok mérséklésével is jár. A magas rostartalmú ételek fogyasztása, mint amilyen a kivi is, főképp ha híjával együtt fogyasztjuk, jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek előfordulását a kutatások szerint. Ezt valószínűleg egyébként a rostok koleszterin szintre gyakorolt jótékony hatására vezetik vissza. Rosttartalma segíti az egészséges bélmozgást, még székrekedéssel küzdő irritabilis bélszindrómában szenvedő betegeknél is. Tartalmaz még egy úgynevezett aktinidin nevű enzimet is, amely elősegíti a fehérje lebontását, segítve a fehérjében gazdag élelmiszerek hatékonyabb megemésztését. A K-vitamin szükséges a csontszövet építő folyamataihoz, ahhoz, hogy a kálcium beépüljön a csontba. Hiányában csontritkulás léphet fel, illetve a vérben felhalmozódó kálcium az érfalakra rakódva érszűkületet és az érfalak merevségét okozza, ami növeli a stroke és a szívinfarktus kockázatát. De a kivi segíti azt is, hogy jobban elaludjunk, védi a szemet és javítja a hangulatunkat is. A kivi jelentős kálium tartalma miatt egyébként azok, akik vese problémákkal küzdenek vagy szívgyógyszert szednek, csak mértékkel fogyasszák.

pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. A Színház utca 32/A-val szemben felbontották a parkolót, legyünk figyelmesek. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak a szakemberek, emiatt korlátozták a megállást, illetve terelő és megállást tiltó táblákat is kihelyeztek. Sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és az Ungvár sétányon, az iskolák közelében fontos csak 30 km/h sebességgel lehet haladni maximum. További közlekedési infók a www.bestefemnyiregyháza.hu-n, illetve most majd a híreink végén is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti verseny tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisnésinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat jűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál NB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet. De holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek egy órakor, 2 órakor is jönnek majd frissek, addig pedig megyünk tovább, így október 2-án itt a Best FM-en a 103.9-en. Ne felejtsük el, hogy ma a Petrákat köszönhetjük, holnap jönnek a Helgák, vasárnap pedig a Ferencek.

Na, ki hány fekvő támaszt tud megcsinálni? Jó, tudom, vannak, akik most azt mondják, hogy 1526-ot, mindegy nekem, milyen körülmények között, stb. Van, aki azt mondja, hogy korlátozott számban tudja ezt megtenni, és van, aki azt mondja, hogy erőteljesen a nulla felé tart. Én ez utóbbi kategóriába tartozok. Minden esetre a szakértők elmondták, hogy mennyit kellene egy átlagembernek megcsinálnia fekvőtámaszból. A Mayo Klinika szakértői határozták meg, hogy hány fekvőtámasz kell tudnia megcsinálnia egy átlagos férfinak, illetve nőnek korosztályonként. Hát kérem szépen, akkor most eljött az igazság pillanata, vagy büszkék leszünk magunkra, vagy szégyenkezünk, vagy pont nem érdekel, hogy a Mayo Klinika mit is állapított meg. Nos, az igazi, szabályos fekvőtámasz a test legtöbb nagy izomcsoportját megmozgatja, beleértve a lábakat, a hasizmokat, és hát természetesen a karokat, a hátat, a vállat is. Nos, nagyon sokan mondják azt, hogy fontos a sport, jótékony hatással van ez a testünkre, és szerintem a lelkünkre is, és tulajdonképpen, ha valaki sportol, az életét is meghosszabbíthatja a rendszeres testmozgással. Fittebb lesz, jobban működik a tüdeje, az izomzata, tehát minden szempontból jó, ha mozgunk. A Mayo Klinika életkor és nem szerint adta meg a fekvő támaszok célszámát, 25 éves kortól egészen a 65 éves korig, és hát ezt most hozta le a New York Post, és hát ebből kiderül, hogy kinek mennyit is kellene tudnia megcsinálni. A szakértők szerint egy 25 éves férfinak körülbelül 28 fekvőtámasz kellene tudnia egy húzamban elvégezni, a nőknél pedig a 20-ra kellene valahogyan törekedni, hogy jó kondíciót mutassanak. Ezek a célok egyre lejjebb mennek nyilván, ahogy idősödnek az emberek. 35 évesen a nőknek 19 fekvőtámaszt kellene tartaniuk, ami csak egy fokkal marad el ugye a 25 éves női elvárástól, még a férfiaknak 21-et kellene elérniük, ami 7-tel kevesebb, mint a 10 évvel fiatalabb férfiaknak. A szám 45 éves korban meredeken csökken. A nőknél 14, a férfiaknál 16 fekvőtámasz az elvárt. Az 55 éves korosztályban a nőknél 10, a férfiaknál 12 fekvőtámasz lenne az elég. A 65 éves korosztályban pedig a férfiaknál és a nőknél is 10 fekvőtámasz az elvárható. A fitness szakértők azonban arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a tanulmányt egyáltalán nem szabad pontosan úgy venni, ahogy a számok szerepelnek benne. Tiszteletben kell tartani a különböző kísérleteket, tanulmányokat, de ez esetben inkább a személyes erőnlét, hozzáállása fontos, tehát nyilván aki világ életében sportolt, annak könnyebben megy a fekvő támaszozás is, mint aki, mit tudom, 55 éves, aztán soha életében nem mozgott, és azt mondjuk, hogy na, csinálj egy pár fekvő támat. A rendszeres testmozgás nem az egyetlen döntő tényező egyébként egy személy fittségének szempontjából, mondják a szakértők, az egészséges táplálkozás is kulcsfontosságú, és a kettő együttesen segíthet csökkenteni az olyan halálos betegségek kockázatát, mint a szívbetegség és a rák bizonyos típusai.

0: A mediterrán étrend a UNESCO által a világörökség részét képezi, nem véletlenül nem találnak a szakemberek se rajta fogást, egyszerűen egészséges úgy, ahogy van. Javaslat az, próbáljunk e szerint táplálkozni, ebben pedig segítünk is, hiszen az elmúlt adásokat a mediterrán étrendnek szenteltünk. Itt a Kalóriadóban Dobák Zita dietetikussal. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na hát a halak, tengeri herkentjük elengedhetetlen kellékei a mediterrán étrendnek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy ma már azért akármilyen halat meg tudunk vásárolni, nyilván ha ki tudjuk fizetni, de hogy nagyon sokan a magyarok közül a halat csak úgy tudják elképzelni, hogy jó bepanírozzák és jó nagy vastag olajba ott megsütik hirtelen. Én szerintem ez rengeteget ront a halon. Te dietetikusként mit javasolsz, milyen halakat vegyünk és hogyan készítsük el?
1: Hát ez tényleg ez a rántott dolog, ez egy ilyen hazai szokás. Nem szoktam lebeszélni azokat a pacienseket, akik eljönnek hozzám, és nagyon-nagyon imádják, hogy akkor ő a rántott halat, tehát mondjuk motivált, hogy ő egyen halat, és aha, azt mondja, hogy ő csak a rántott halat szereti, akkor nem szoktam őket lebeszélni, mert azt is el lehet készíteni egy kicsi rafináriával jobban, vagy nem ebbe a nagyon bő olajba. Tehát már vannak olyan airfryer-es sütők, ez a meleg levegős sütők, ahol ezek egészségesebben elkészíthetők, ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy ő berántsa. Viszont el lehet készíteni ezeket úgy is, én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon fontos, hogy ne süssük sokáig. Tehát aha, nem egy csirkemell, nem kell a halakat nagyon sokáig sütni. 10-15-20 perc, de már a 20 perc az sok, tehát inkább 15 perc átlagosan, ami egy hal szeretnek a sütési ideje, hogyha sütőbe készítjük 180-200 fokon, és nagyon egyszerű dolgokat kell rápakolni, tehát ha már filézve megvettük, tényleg rálocsolunk egy kicsi olívaolajat, teszünk rá olívabogyót, ha szeretjük, vagy kapribogyót, kicsit citromot reszelhetünk rá, citromhéját, miután megmostuk a biocitromunkat, és utána tehetünk rá még fűszereket, a zöld fűszereket, amiket ne felejtsünk el. Tehát pakolhatunk rá, amit szeretünk, bazsalikomot, rozmaringot, bármi. És ez például egy ilyen rémegyszerű, de mehet mellé persze zöldség is. Tehát ha még egy kicsit fel akarjuk turbozni, hozzátehetünk egy kis paradicsomot, padlizsán, cukkinit, éppen idézszerűen, amit mi is szeretünk. És nagyon fontos, hogy a hal elkészítésénél, ha valaki az ízeket szereti, akkor csinálhatunk különböző pácolókat. Uh-huh. Úgyhogy mondjuk az olajba teszünk különböző fűszereket, és akkor egy picit hagyjuk, hogy ez így érlelődjön, akár a zöldségeket is ebbe bele lehet tenni, például egy padlizsánt, egy cukkinit, ha előre fölkarikázunk, fölvágunk, mert ugye egy kicsit a kesernyés íze a padlizsánnak így kioldódik, és uh-huh, utána, amikor mondjuk meggrillezzük, vagy megsütjük, akkor nem lesz kesernyés íze, és az olajban, a zsírokban vannak igazából az ízek, abba oldódnak ki az ízek, tehát nagyon-nagyon jó, hogyha ízes halat akarunk készíteni, hogy abba az olajba tegyük bele azokat a fűszereket, amiket mi kedvelünk.
0: Na hát így legyen, süssünk halat minél többfélét, illetve hát halászlevet is készíthetünk, az is tök egészséges. Pizzára is rökhetünk herkentyűt, halat, tésztára is, szóval jó ez a mediterrán étrend, köszönöm szépen!
1: Köszönöm, sziasztok!

A folytatásban irány a konyha, 6 hibát fogok elmondani, amit elkövethetünk a csirkehús sütések közben. A csirkét az egyik legkönnyebben kezelhető húsnak tartják a háziasszonyok, pedig ha tényleg tökéletes állagúra, ízűre szeretnénk elkészíteni, akkor már talán nincs is olyan könnyű dolgunk. A csirkével kell tudni bánni, hogy se rágós, se túlkészült, se félig nyers ne maradjon. Nos, jönnek a hibák, amiket elkövethetünk a csirkehús sütése közben. Az első, hogy megmossuk a csirkehúst. Főzés sütés előtt a csap alatt lemosni a csirkét talán higiénikusnak tűnhet, valójában azonban jobban kitesszük a húst a szennyeződés, magunkat pedig a fertőződés veszélyének, mint hogyha nem mosnánk le. A mosás során a húson lévő baktériumok szétszóródnak, belekerülnek a mosogatóba, a rácseppenő vízzel együtt eljutnak a konyhapultra, a vágódeszkára, tehát a dolognak semmilyen előnye nincs, ezért hagyjuk ki. Főzés és sütés előtt megmosni a csirkét nem jó ötlet, de felitatni róla a nedvességet annál inkább. A száraz hús természetesen senki nem szereti. A legtöbben rajonganak azért, ha sütés után a húson vékony ropogós kérek képződik. Ez pedig csak úgy érhetjük el, hogyha készítés előtt egy papírtörlővel áttöröljük a csirkét és kinyomkodjuk belőle a nedvességet, amennyit csak tudunk. Azt szintén mindenki tudja, hogy jó steak nem készülhet kikloffolt húsból, de azzal csak kevesen vannak tisztában, hogy finom csirkét nem lehet kloffolás nélkül készíteni. Ezt a lépést ne hagyjuk ki, mielőtt beletesszük a szeleteket a forró serpenyőbe, hiszen ettől a hús hamarabb elkészül, puhább lesz és az egyenletesebben fog átsülni. A csirkemell megfelelő vastagsága a kloffolás után körülbelül 1,2 cm. Bár hosszabb időn át nem szabad a hűtőn kívül tárolni a húst, 15 percet azért várjunk, miután kivesszük a hűtőből, és csak utána kezdjük el készíteni. Ennyi idő alatt a húsnak a belseje és a külseje is biztosan azonos hőmérsékletet vesz fel, azaz egyenletesebben fog átsülni. Tévedünk, ha azt hiszük, hogy ha gyakran kevergetjük, mozgatjuk a csirkehúst a serpenyőből, akkor hamarabb fog elkészülni. Mikor beletesszük a serpenyőbe, utána 5-7 percre hagyjuk magára, ne nyúljunk hozzá. A túl gyakori átforgatást kerüljük. A legjobb, ha a csirkét csak egyszer forgatjuk meg, és azon az oldalán is sütjük 5-7 percig. És végül, mikor a csirkehús elkészült, és már nem éri több hőhatás, akkor hagyjuk pihenni. Ha nem szeleteljük fel azonnal, a szaft át tudja járni a húst, így az egész finomabb lesz. A sütőből, amikor kivettük, akkor egy alufóliával takarjuk le a húsit, és pihentessük 15 percig, mielőtt felszolgálnánk.

0: Az itt a velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Fudász alatt az idő, pillanatokon belül jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is fogok búcsúzni, de ezt természetesen úgy teszem, hogy hozok egy-két programot, esemény, mindenféleképpen ki kell emelnem, hogy október 9-én pénteken reggel 7 órától 9 óráig a természeti katasztrófák csökkentésének világnapja, és a Vörösiszap katasztrófa emlékének alkalmából a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon is várják a véradókat. A tűzoltók mellett bárki nyújthatja a karját, az erdősor 5 szám alatt, 18 és 65 év közöttieket várnak természetesen. Alkotó idősek kiállítása, ez ma nyílik meg kora délután, 2-kor a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti kiállító terébe várják az érdeklődőket. Megtartják a Hospice világnapját is, ennek alkalmából október 4-én Nyíregyháza Sóstón a Svájci Lakban lesz majd ingyenes szűrővizsgálati csoport, csontsűrűség, vérnyomás, vércukor, koleszterin, táplálkozási tanácsadás, emlőműtét utáni gyógytornás sajátítása és véroxigén szint mérés is szerepel ebben a nagyon egészséges programban. Október 4-én jön a nők női merák elleni program. Figyeljünk magunkra, ez nagyon fontos, ugyanez a helyszín, mint az előbb, Nyíregyháza Sóstó, Svájci Lak. Itt lesz majd a program, meglepetés előadóval, bemelegítő tornával, közös sétával készülnek a szervezők, illetve ismét lesznek szűrő vizsgálatok. És még egy program, október 5-e, Gyarapodó Levéltár címmel a Levéltár kutatótermébe várják az érdeklődőket. Tanulmányok Kujbusné Mecsei Éva tiszteletére Nyíregyházán. A kötetet Rász György, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatója mutatja be. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Én kellemes szép délutánt kívánok, most jön Andris a hírekkel, aztán Dékán Pisti lesz a műsorvezető. Fussunk össze hétfőn is, jövök majd délelőtt 10-kor. Szendi Hajnit hallottam.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Változik a kormányhivatalok nyitvatartása. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Kettős rajtal indult az U14-es bajnoki szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalórádházai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötetbemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
4: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti havilapból, vagy negyedévente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk, és ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi nekünk felolvasra. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
3: Kettős rajtal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet. De holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Péntek délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, számítok figyelmére ma is, ebben a 4 órában, 4x60 percben, melyet már el is indítottunk, és már is jön az első dal Punch a VMC-től. Aztán pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután.

I Wanna Be The Only One énekelt az Eternál és majd Eminem és Dido közösében a Stan készülődik. Maradunk nagyjából ezzel a tempóval és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon szép késő nyárias idő, 25 fok, ez várja odakint, a szél az keleties, egyáltalán nem kellemes, de 25 fokban nincs ezzel gond. Majd a csökkenő hőmérsékletben jelenthet ez akadályt. Egyébként nagyon hideg volt reggel, és holnap reggel sem számíthatunk nagyon más adatokra. A szombat reggeli startban is plusz 3 fok környékén indulhatunk majd. A friss előrejelzések szerint az óriási hőterhelés, mely a nagy hőmérsékleti különbségből alakul, pedig komolyan megterhelheti a szervezetét, számoljon ezzel is. Álmatlan, ingerlékeny és fejfájós is lehet. Jó, ezzel kalkuláljon, készüljön. Én pedig hozom a dalokat ide, Eminemmel, Dido-val folytatjuk a Stand-dal után, a Forest Street meg Stakkabo is.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörjek.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Szia után kormányablak infók, nagy változásra kell készülni a következő időszakban, érintett egyébként az összes nyíregyházi kormányablak, sőt az összes megyei kormányablak is, így a Baktalórendházitól az Újfehértóig bezárólag. Na, a módosított nyitvatartás 5-től készülődik, technikai és szervezési okok miatt kell változtatni a kormányablakok nyitvatartását, és mindenképpen érdemes tájékozódni, akár a DÁP segítségével, vagy keres a Best FM oldalán a cikket, a Best FM Nyíregyháza. Egyébként pedig ugye sok mindent lehet rendezni digitálisan, és akkor ez nyilvánvalóan megoldja na a problémát, másrésztről pedig, hogyha időpontot foglal, akkor tútéra nem szalad rá a zárt ajtókra, mert csak oda tudunk ugye időpontot foglalni. A Best oldalán minden tehát fent van, a Weverszék énekelnek Wes Alané dala után, Eros Ramazzotti is betoppan.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Miért lettél más énekelt a New Level Empire-ből Zola, na meg a Groove House-ból Judy, ez a Best FM, és jön majd Heavy D on the Boys, méghozzá 2000-es évek elejéből. Újabb nyitvatartási változás, az északi temető is módosítja nyitvatartását, méghozzá az egyre szűkülő napos órák száma miatt a jelenlegi, mely hatályba lépett október 1-ével. Lényegében a reggel 7 órától 18 óráig lehet látogatni a sírkerteket. Ez egy órával kevesebb, rövidebb intervallum, és a késő esti órákból csíptek le egyet. Bővebb infókat olvashat a nyíregyháza.hu. Heavy D on the Boys és a Maroon 5 Makes Me Wonder dala után, majd még a Back to Black is.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 3 óra a héten utoljára indítjuk útjára a Pizza Mafiás játékunkat itt a Best FM-en, amikor is érdemes keresni bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, hiszen hogyha ott hozzászól a kérdéshez, tudom regisztrálni a játékba is. Ugye itt szokott nyerni valaki minden hétköznap egy szuper pizza menüt, hát ezért érdemes most is ringbe szállni.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jön az erőművek éjszakája. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját. Több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésébe, valamint a kombinált ciklusú technológiába nyerhetnek betekintést. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek-éjszakája.hu oldalon lehet. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyénkben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénytányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmas Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
3: Végül néhány szó az időjárásról. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet. De holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Három perccel járunk, 3 óra után elstartolt a Pizza Mafia játéka, amely egészen 4 óráig számít üzeneteire, hozzászólásaira. Ma is megtalálja a beugró kérdéshez kapcsolódó képet. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyházait kell hozzászólni, ne feledje, így nyerhet. Itt van Beyoncé és Shakira.

dudulózással indult itt a játék, ez a Best FM, Shakira és Beyoncé közösében tölthettünk 3 percet Eagle Eye Cherry-vel, pedig folytatjuk a Safe Tonight már bekészítve. A játékunkhoz kapcsolódó kérdést is megtalálja a Facebook oldalunkon a hétvégére figyelve. Kérdezem én, hogy mi a terv a hétvégére? Én általában már kedden tervezem a hétvégét, mert ez mindig egy kicsit, hát tölt energiával. Kíváncsi vagyok, hogy ön hogyan áll ehhez? Mit tervezett a hétvégére? Olyan szép idő lesz még, melyet azért vétek lenne talán nem kihasználni, hiszen ahogy néztük az előrejelzéseket, illetve beszéltünk róla, ez azért már nem tart túl sokáig. A jövő hét közepétől inkább már csak 15 fokok lesznek, szóval használjuk ki a nyár utolsó perceit a kikapcsolódásra, és így várom üzeneteit, mi a terve a hétvégére. Így hozom a dalokat is az Eagle Eye Cherry után. A balatoni lány jön, egy kicsit a nyárba kacsintva még.

Ami nem öl meg, a Soulwave dalát hallgattuk, és majd Pinkkel, meg Horváth Tamással is folytatjuk, a megszakadt is bekészítve, ez a Best FM. Számítok üzeneteire, hozzászólásaira ma is a Pizza Mafiás játékunkat illetően. A kérdést ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt érdemes ma is keresni a kérdést és hozzászólni, ugyanis csak így tudom regisztrálni a játékba, így nyerhet majd a 4 órai hírek előtt valaki, méghozzá a szuper pizza menütben, a gusztó és a bolognese pizzákkal. A hétvégére figyelve arra voltam kíváncsi, hogyan telnek majd a pihenés percei, így várok üzeneteket, hozzászólásokat, néhányan már meg is tették. Az első üzenet között itt van Szilvia hozzászólása, ma ő volt a leggyorsabb, szia, így kezdi gondolatait. Most végre pihi, kivételesen szabad hétvégénk lesz, nem tudom, hogy mi a meló Szilviáiknál, de mindenképpen jó pihenést kívánok. Kokaj, hegyaljai, szüreti napok, ugye ez egy tök jó kis programocska, ez Diana programja a hétvégére, egyébként érdemes ezt figyelni. Szia, megyek az uncsi tesóméknál, ez is jó program, lehet családozni. Dalma válaszolt így üzenetemre, illetve szólt hozzá játékunkhoz. Várom még az ön gondolatait is. Pinkkel folytatjuk, Horváth Tamással és majd a Madison Avenue-val. Ez

Don't Call Me Baby énekelt, Madison Avenue hozta a klub sikerét, és majd Jauval találkoznánk sikerét, dúdoljuk a folytatásként, a Pizza Mafia játéka pedig továbbra is számít üzeneteire, pontosabban számítok én, ön pedig ezzel esélyt kovácsolhat saját magának. Keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt kell hozzászólni, hogyha szeretne nyerni. Ugye majd sorsolás útján derül ki, hogy ki az az egy szerencsés, aki megnyerheti az ajándékot, benne a Gusztóval és a Bolognese pizzával, mely holnaptól már át is vehető. Ahogy ez lenni szokott, a játék szabályokat jól ismerjük már. Hogyan tervezi a hétvégét? A kérdést már sokszor megfogalmaztuk, de így a nyár utolsó fénysugarait is, vagy az indián nyár utolsó fénysugarait is kihasználva, én azt gondolom érdemes szabadtéri programok felé kacsintgatni, és jönnek is üzenetek ilyen jellegűek. Na nézzük, kik válaszoltak még. Gábor, sok alvás, sok pihenés és evés. Úgy látom, itt akkor töltődés lesz. Ritának a gyógyulása, legfontosabb a hétvégén, teljesen megértem, hol a punka. Utána pedig pihenni akarok vasárnap meg. Bevásárlás, Jolánéknál. Gyógyulás és asszonymód, ez pedig már Flóra hozzászólása, 50 éves. 53 éves osztály találkozó, Ildikó is játszik velünk, hát ez egy jó buli lesz. Óriási történetek kerekednek majd, ebben biztos vagyok, sztorizgasson majd nagyokat. Várom hozzászólásait, üzeneteit, bőven van idő, fél időben járunk, és itt van nekünk Jau, meg Priválszki, ez a

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Szabitól a dal, méghozzá Sabis Monster, nincs nő, nincs sírás, így csendült fel ez a jól ismert dalocska, és jön majd Kanye West a játékunkhoz énekel a Stronger előtt, pedig akkor kanyarodjunk kicsit vissza a Pizza Mafia játékához, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en és számít üzeneteire ma is. Írja meg nekem, hogy mivel telik tervei szerint a hétvége, mely előttünk áll, és mely úgy néz ki, hogy az utolsó indián nyárral megfűszerezett hétvégénk. Szépen jönnek szabadtéri programokról üzenetek, egy-két hétköznapi sztorival, például szokásos főzés-mosás, ez Edith üzenete, holnap a szokásos bevásárlás, főzés-mosás, takarítás, ez tényleg a szokásos, ez pedig már Ágnes írt a pihenünk, ez Adél hozzászólása, tanulni kellene, rengeteg zárójelbe foglalva. Hát ez is kemény, a hétvégében az ember nem nagyon bírja erre rávenni magát. Várom üzeneteit, hozzászólásait, van bőven idő, pontosabban 20 perce még. Én azt gondolom, hogy ez nagyon elég egy üzenetre néhány sorra. Használja ki az alkalmat, énekeljen Kanye West, aztán pedig itt van majd Curtis, Lotfi Begi, Gáspár Laci triójában az éjjel érkezem az Eddáikát.

Fordulunk lassan a cél egyenesbe, 10 percig várom még, számítok még üzeneteire a pizzamafiás játékunkat értendően, melynek a beugró kérdését ma is Facebook oldalunkon érheti útól Best FM Nyíregyháza. Ott találja a képet, melyhez hozzá kell szólnia, ha szeretné, hogy regisztráljam a játékba. Hát javarészt arra vagyok kíváncsi, hogyan tervezi a hétvégéjét. Közben hozom a dalokat. A folytatásban itt van Paul Johnson, és egy kis taposás vár ránk. Ez a Get Down.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 4 óra érkeznek a legfrissebb hírek Andristól itt a Best FM-en, ezzel párhuzamosan pedig pénteken is lezárjuk a Pizza Mafia játékát, melyben a szuper pizza menü úgymond idézőjelben már elkelt, és mert holnap át is vett a szerencsés, aki hát kikerült virtuális kalapunkból. A kérdés nagyon egyszerű volt. Az utolsó meleg nyári napokat kihasználva arra voltam kíváncsi, hogy mit tervez a hétvégére, hiszen nagyon szép időt ígérnek. Vétek lenne talán ezeket a perceket, órákat a lakásban tölteni. Így jöttek üzenetek. A nyerő üzenet így hangzik: főzés, mosás, takarítás, de szívesebben érnék valami szórakoztatóbbat. Hát igen, ez azért annyira nem szórakoztató. Anikó, gratulálok, a pizza ma az öné, hát remélem egy kicsit sikerül javítani a szájízén, a pizzák tutira segíteni fogják majd ezt. Egyébként pedig a hétre lezárjuk a Pizza Mafia játékát is, majd legközelebb hétfőn játszunk, most pedig érkeznek majd az útinfók, legalábbis a híreket követően. Most Andris, ne jössz!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
0: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti verseny tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisné Sinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat zsűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál MB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol. A tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet. De holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
5: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

4 óra után járunk 4 perccel, számítok ma is üzeneteire a közlekedés terén is 33-33-1039. Mantránkot mindenki jól ismeri, egyébként én is hozom, amire szüksége van, amilyen akadályokkal találkozik, így alkotjuk mi együtt a legjobb párost, és ide csatlakozik a House of Glass dala.

0: Kösd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: Biztonsági öv legyen az első gondolatunk, amikor az autóba ülünk, és hát hozom a legfontosabb infókat ide, hogy gyors és biztonságos legyen a hazaút, ez a Best FM, és már is mondom, mire számolhatunk. Újabb roadpoll ellenőrzés készülődik, ugye néhány nappal ezelőtt, talán egy hete záródott le az, ami igazából a passzív biztonsági rendszereinket ellenőrizte. Akkor kiderült, hogy nagyon rossz a mérleg. A következő ilyen fokozott ellenőrzés pedig a kézben tartott mobil eszközökre irányul, és minden más dologra is, ami elveszi a figyelmünket a vezetéstől, legyen ez akár a magnó nyomkodása, hiszen ezt is általában ilyenkor azért nem nézik jó szemmel a rendőrök. Október 5 és 11-e között, tehát ez a jövő hét, ezzel is számolnia kell. Közvilágítás oszlopait cserélik a Városmajor utcánál. Itt hát nyilvánvalóan lehetnek fennakadások, inkább akkor, amikor a gépek mozognak. Ugye javarészt ezek a közvilágítás oszlopok, ezek a lámpa oszlopok, ezek nem az út közepén vannak, úgyhogy ezért lehet itt gond. Egyébként a délutánban már nem kell számítani erre. Legfeljebb a kint maradt kordonokat, bójákat kell kerülgetni. Óvatosan bárhol is jár. Üzeneteit, észrevételeit várom 30 333 1039. Egészség eszenciánk ma is Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával fél ötkor. A hogyan? Hát ez kerül figyelmünk fókuszában. Hogyan kellene, hogyan kéne csinálni? Többet már azért nem árulnék el fél ötkor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, mindenkit hazavárnak, ne feledje ezt a gondolatot, amikor a sebességmutatóra néz, vagy éppen az oldaltávolságot, a követési távolságot mérlegelik. Ez a Best FM énekelt az Ace of Base. A 90-es évek után egészség eszenciánk. Jön a Csak 10 perc Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával, még előtte pedig nézzük, hogy mivel számolhat. Még az utakon távhővezeték csövet cserélgetnek a Vörösmarty téren, óriási lyuk a földön, de inkább a parkolók bánják ezt, hiszen itt lett felvágva az úttest, a munkálatok a jövő héten is folytatódnak. Forgalmi tükör segíti a közlekedést Csáktornya és Táncsics Mihály utcák találkozásánál, és nagyon figyelnünk kell a parkolásra, jelezték ezt szerkesztőségünknek, hogy nagyon sok helyen a tilosba, mozgássérült parkolóba vagy zöld területen állnak a bírság elkerülése érdekében. Kaptunk néhány gondolatot, aztán persze, hogyha ez itt nem változik, akkor nyilvánvalóan majd komolyabb szankciók jönnek, nagyon figyeljünk, hol állunk meg tehát, és várom észrevételeit, gondolatait, üzeneteit a közlekedési infók kapcsán. 30 333 1039, és érkezik a Csak 10 perc is.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
4: 10 perc. Imádom ezt az adást kifejezetten azért, amikor nagy dolgokat tudunk mondani, remélem különben, hogy nem esek pofára, mert hogy én szeretem az ilyen hype-olós dolgokat, amikor nagy felcsapással lehet indítani. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc, szóval Dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
5: Vannak emelkedett pillanatok.
4: Vannak, igen. Ez a mostani az. Tegnap azzal búcsúztunk itt adásba, ugye beszélgettünk a protokoláris gyógyítás és a kutatásokon, tapasztalati szinteken alapuló gyógyítási elvek, hogy a férhetnek meg egymás mellett a gyógyítási folyamatok így ilyen formán az emberek, a betegek gyógyításában. És itt ugye előjött a búcsú pillanataiban az a dolog, hogy ez a műsor, ez életet mentett. És azt mondtad, hogy lesz egy történeted. Magadra gondoltál? Mert a tiédet is megmentette.
5: Nem. Igen, az enyémet is megmentette. De talán a műsornak is van hozzá köze. Tehát emlékszem, amikor 100-140 kilósan besétáltam hozzád, és hát fontos volt, ami történt. De nem erről szeretnék beszélni. Hanem a napokban történt, hogy megérkezett egy korombeli úriember, a rendelése beszélgettünk, és akkor elmondta, hogy az ő családtagját már meggyógyítottuk, és azóta ő figyeli a műsort is, és az abban elhangzó dolgokat, és igyekszik jó irányba terelni az egészségét. Hát eddig ebben semmi rendkívül nincsen. De pár hónapja felfigyelt egy ilyen nagyon bizonytalan, nagyon rövid ideig tartó, vagy van, vagy nincs, ilyen furcsa mellkasi diszkomfort, tehát ilyen kényelmetlenségi érzése, de semmi komolyra és semmi tartósa. De mi korábban a műsorban beszéltünk hasonlóról, és ez neki eszébe jutott, és könnyen lehet, hogy nem jelent semmit, de jobb a békesség, járjunk utána, ugye ezt hallotta tőlünk, hát ezt tette. Oké, elment az orvosához, laborbeutalót kért, és a laborban a protokoláris értékelés szerint nem volt érdemi eltérés. Nagyon fontos. Az orvosa nem tévedett semmiben, de mi mit mondunk mindig, hogy mi a műsorban is mindig azt javasoljuk, hogy további vizsgálatokat javaslunk, ha valami nem egyértelmű. Erre is emlékezett. Így elment egy kardiológushoz. Oké? Készült egy EKG, ami nem volt semmilyen rendellenesség. Eddig már egész jó, nem? Tehát van egy laborunk,
4: és ami... És hazament, bevacsoráztak
5: valamit. Nem, mert egy nagyon kiváló kardiológushoz ment, amelyik azt mondta, hogy csináljanak egy ultrahangot feltétlenül. Megcsinálták a szív ultrahangot, érdemi kóros, nem volt benne kornak megfelelő állapot. Jó. De a beteg a tőlünk tanult alapossággal ment tovább, és nem dőlt hátra. Itt már azért az emberek jelentős része azt mondja, jó, hát akkor rendben vagy. Na most volt egy ez egy csodálatosan együttműködő kardiológus volt, és akkor valahogy megemlítette, hogy valami fizikai dolog talán volt az érzések közelében. De már ő se tudja igazából, mit mondott a kardiológus, semmi baj, csináljunk egy terheléses EKG-t. Ugye? Mert az akkor, ha terhelésen jelentkezik, hogy megcsinálták a terheléses EKG-t, teljesen rendben. Nagy valószínűséggel, ugye mondta a kardiológus, hogy ez valami stressz hatás lehet, és amikor van stressz, akkor van panasz, amikor nincs, akkor meg nincs eltérés. De a biztonság kedvéért, még egyszer nagy hihetetlen jó szakmaiság, ugye egy folyamatos 24 órás vérnyomásmérő, vagy egy 24 órás EKG felkerült az úriemberre, és minden negatív lett. Szerinted, hogy állunk?
4: Tök jól.
5: A betegek 90%-a ilyenkor azt mondja, hogy fú, jól van, szerencsére ez csak egy ilyen.
4: De amúgy, Gyula, de van abban logika, hogy valaki még ezek után kutakodik?
5: Pillanat, mert a beteg emlékezett egy tőlünk származó adatra, ami nem az én adatom, vagy a te adatod, hanem a tudományos adat. Hogy óriási százalékban tudunk elnézni egy szívproblémát, ha kizárólag bízunk terheléses EKG, vagy ha az nem mutatja ki, akkor biztos nincs semmi gond. Én egy kutatás, egy pontos százalékot is mondtuk, emlékszem rá. És neki ez a beszélgetésünk beugrott. Ráadásul beugrott Szakács Tibi megoldása. Tehát ezt ő mondta nekem.
4: Én mentettem meg.
5: Igen, te is benne vagy abban, hogy megment. Így van, tehát mit mondtál nekem, mikor én elmondtam neked, hogy mik az igazán jó vizsgálati módszerek, ha már biztosra akarsz menni, és te fogtad magad, és hova mentél el, és számoltál be az adásban erről? Koronária CT-re.
4: Hát persze, tehát ezt a kardiológuson mondta különben. Ő is különben az a kategória, aki olyan szinten mélyre megy, hogy az azt mondta, hogy már pedig ide el kell menni.
5: Igen, na most ott, ez a kardiológus azt mondta, hogy ugyan semmi nem indokolja ezt a történetet, de valóban igaz, hogy ez a legjobb, és akkor teljesen támogató kardiológus. Mi is ezt mondtuk, és azt mondta, hogy jó, akkor elmegy és szeretne egy ilyen CT-n részt venni. És nagyon-nagyon szenzált, és a kardiológus, aki ezt kiírta neki. Na és akkor igazából elment erre a koronária CT-re, elvileg ok nélkül. Na most megjött a lelet. Elmondanám, hogy a lelet, a szívet ellátó erek állapotát feltáró lelet, az tragikus volt, katasztrofális volt, nem is tudom, milyen negatív jelző. Leírom pontosan, mert ez nagy, elképesztően megdöbbentő, jó? 9 darab szűkületet mutatott ki a vizsgálat. Jó, az első szűkület 30 mm, azaz egy főágon 3 cm hosszban, figyelj Tibi, 80%-99%-os szűkület. És csak részben elmeszesedett plak, mit jelent ez, hogy a fele folyékony, tehát akkor abból bármikor lehet egy folyékony plakból bármikor lehet szívinfarktus. És most akkor tudjuk azt, hogy az agyunkban is ugyanez a helyzet. Oké, tehát az első az ez. A második súlyos szűkület szintén 80-99% részben van csak messzesedve. A következő szintén 80-99% 1 cm hosszan, és itt is csak részben történt messzesedés. Van egy enyhe, ahol 25-50%, ezt hívjuk enyhének, részben messzesedett. Van egy minimális, ami 25% környéki, az teljesen elmesszesedett. Van egy súlyos részben messzesedett, ugye megint ezzel a 80-99%-a. Van egy súlyos 16 mm hosszú részben messzesedett, egy minimális, megint csak teljesen messzes, és még egy 10 mm-es súlyos részben messzesedett plak.
4: Hát ez szép.
5: Ha mi nem csinálunk műsor, ha a kardiológus nem ilyen profi és nem ilyen lelkiismeretes, akkor ezt a beteget záros időn belül elveszítettük volna. És nagyon lényeges, hogy utólagosan már könnyű azt mondani, hogy húha, meg voltak jelek, meg stb. Azt látni kell, hogy én a leleteket úgy néztem végig, hogy mentem sorba, ahogy ugye ő becsatolta nekem, és Amikor a laborját megnéztem, nekem volt egy gyanúm. Aztán a szívultahangnál is csak egy aprócska gyanú volt, az EKG-nál semmit nem lehetett találni, és aztán a terheléses EKG-ba is volt egy icipici gyanú, de mind megfelel a protokoláris orvoslás követelményeinek. Nagyon lényeges, és itt a CT meg már feltárta a problémát. Na nézzük már meg. Először is a 60 éves betegnek korábban volt jelentős túlsúlya. Mit jelent ez, hogy valamitől elhízott? Tehát itt azért már keresünk olyan problémákat, amiket okozhatták. Családjában édesapja is, testvére is szívinfarktus szenvedett el. Ugye? Tehát ezek mit aprócska jelek? A laborban egy tankönyvi 5-1-es vagy 5-2-es vércukra volt. Tehát ezzel semmi. De volt egy enyhe zsírmája, hoppá, itt azért már vajon mitől van, ezt már azért illik keresni, volt egy enyhén emelkedett LDL-je, ami jel lehet, a zsírmája az meg jel is, egy csökkent HDL koleszterinje, ami egyértelműen jel, és keresni kell, hogy miért, egy emelkedett triglicerid-je, de még egyszer mondom, egyik érték sem lépett ki a normálnak nevezett tartományból. Ez nagyon fontos. És volt egy alvási apnőjére utaló, szintén egy ilyen sok-sok tényezőből álló mutatvány. Az szívultrahangján minden oké volt, csak az aorta gyökön messzesedést írtak le. Ez teljesen kornak megfelelő. De mit jelent, ha valahol messzesedés van? Rengetegszer elmondtuk egy adásban, már rengeteg adásban, hogy mindig volt korábban gyulladás. És a terheléses EKG pedig az volt a probléma, hogy elég magasra tudott fölmenni a vérnyomása, és lassabban állt vissza a pulzus, de minden, megint csak mondom, hogy benne volt a határon, és aztán jött ez az ominózus CT. Most mi a feladat? Ugye a gondozásunkba kerül a beteg, a szénhidrát anyagcsere problémáját igazolni kell és rendezni, a gyulladásokat rendezni. Ugye nagyon lényeges, mi az első feladat, furcsa, hát de
4: messzes. Ez nem sürgősségi ellátást igényel, Gyula?
5: Nem, ezzel nem tudsz mit csinálni. Mit csinálsz sürgősségileg? Hát még működik, tehát az más, hogy azonnal én ilyen megkértem, hogy menjen el, és egy katéterrel nézzük meg, hogy lehet-e ezzel bármit is csinálni, így van, de utána pedig meg kell akadályozni, hogy ez a folyamat tovább menjen. És akkor el kell messzesíteni a plakokat, tehát úgymond ki kell őket hűteni, nagyon lényeges, tehát a messzes eregből ki kell hordani ezeket a mészfelrakódásokat, csökkenteni kell a plak méretet és növelni az átmérő, tehát ez egy-két év közös. És ez így lehet
4: jól
5: csinálni.
4: Van?
5: És jól van.
4: Hál' Istennek.
5: Úgyhogy, és nekünk van is ilyen betegünk, akinek másfél év kitartó munka után jelentősen átjárhatóbbá váltak az erei katéterrel megnézve, tehát ez nem valami olyasmi, mintha, hanem ténylegesen sokat javult. Szóval ez a történet azt jelenti, hogy nem én, hanem mi, vagy mi is ebben az esetben életet mentettünk. És szerintem ez egy szuper jó érzés.
4: Hát így megyünk el hétvégére, mert hogy letelt a műsoridőnk. Tartsanak velünk jövő héten is, remélem, hogy sok minden másról, egyébről is be tudunk számolni, várjuk különben a hallgatói felvetéseket is, nyugodtan elérhetőségeket használják. Doktor úr, jó pihenést kívánok, köszönöm szépen a beszélgetést, jól éreztem magam.
5: Nagyon-nagyon szívesen.
4: Szia!
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
6: Doktor Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: A Tűzvarázsló után már jönnek az üzenetek. Nézzük ki, mivel találkozott. Nem is olyan régen a Debreceni úton még volt egy kis figyelem, méghozzá a civil Skoda, fehér civil Skoda kapcsán. Aztán itt egy kérdés az üzenetek között, hogy mi a helyzet a Tiszavasvári úton a lezárás kapcsán. Mondhatom, hogy most már korlátozás nélkül haladhat itt persze a KRESZ szabályainak megfelelően. Aztán sajnos Debreceni út a Tünde utcai csomóponthoz közel éppen csak, hogyha elhagyná az üzemanyag töltő állomást, van egy koccanás, ez ráfutásos, nem tartottunk követési távolságot, torlódás egyelőre nincs, mondjuk ott a 2x2 sávon könnyű kerülni. A Téglási 60-asnál ma is érdemes figyelni, 471-es számú főút, Nyíradony, sebességmérés van. Más üzenet nem érkezett. Bőven van mire figyelni az utakon, óvatosan, ne megszokásként vezessen, és már is azon Nelly Furtado dalát, Say It Right, aztán pedig Denise csodáit is hallgatjuk.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt jönnek a friss hírek, Andris tájékoztat minket, mi megnézzük, hogy mi a helyzet a holtankoljak.hu adatai szerint, mely továbbra is a stagnálásra enged minket következtetni, nincsenek változások az árakat illetően. Meglepő ez, mert a Brent olaj egyáltalán nem muzsikál jól, bár a tegnapi naphoz képest én azt gondolom, hogy a 104 dolláros vételár annyira nem a legrosszabb, csak egy pár órával ezelőtt a hajnali órákban ez 108 dollár volt, és közel sem ez a csúcs az elmúlt néhány napot tekintve. 327 forintra gyengült a forint az USA dollárral szemben, ez viszont egyáltalán nem jó hír. Sajnos. Remélem fordul a tendencia. Egyébként, ahogy mondtam, az átlagárak továbbra is maradtak a benzinnél. 636, a gázolajnál 709 forint egy liternyi. Üzemanyag holtankoljak.hu. Itt tájékozódhat tovább. Andris hozza a híreket. A csalókról már beszéltünk, de szerintem érdemes leporolni. Hozom a hírt 5 óra után.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Technika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
7: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Változik a kormányhivatalok nyitvatartása. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalórádházai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötetbemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
9: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti, havilapból, vagy negyedévente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk. És ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi, nekünk felolvassa. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
8: Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet. De holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dolog, ez a Best FM, a folytatásban pedig a csalók felől tájékozódunk. Most adatainkkal próbálnak visszaélni, sőt, tőlünk megszerezni, személyesen kopogtatnak be érte. Hát mindjárt hozom az infót, előtte itt van Justin Timberlake. Best FM. Just something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

A mutogatós rap korából a dalocska, méghozzá Dalunitz, I Got 5-on-8 itt a legnagyobbak között, és nézzük a csalókat. Ahogy említettem, illetve beharangoztam, ők most hozzánk kopogtatnak be. Méghozzá máltai szeretett szolgálat színeiben tetszelegnek ők, és próbálnak minket megtéveszteni. Miután jókat beszélgetnek velünk, szinte kikérdeznek minket, családi iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, felvételeket készítenek, és ez nyilvánvalóan az adatokkal való visszaélés irányába sodor minket, továbbá próbálnak minket megtéveszteni, és visszaélni majd ezekkel az adatokkal. Nagyon figyeljünk, egyébként itt Szabolcsban, továbbá Heves megyében voltak ilyen jellegű visszaélések. Ilyen esetekben pedig mindig jó tájékozódni, elkérni a személyes iratokat, igazolják magukat, abból nem lehet semmi gond, sőt, nekik ezt meg is kell tenni. Az MT-n is, a Best FM oldalán is megtalálja a cikket. Az Ájra Mafia jön a Volt egy álmom után, Alicia Keys, na meg a Fekete Tövis Jocitól. Volt egy álmom.

A Spice Girls énekel Spice Up Your Life, utána a lófejű Oliver Fumer dala. Még előtte nézzük itt a parkolás helyzetét. Újabb parkoló zónákat indítottak már október 1-ével, melyre azért én nagyon figyelnék. Itt van például a Dózsa-György utca és a Ferenc körút közötti szakasz az Ószőlő utcán, és a Kert utca 2-20-ig, a Szentokovács János utca 2-18 számig. Itt kell tehát parkolójegyeket váltani, a készülékek már kint be is élesítették, a bírságokra is számítani kell, és ezek mellett jövőre is úgy néz ki, hogy egy komolyabb részen lesz majd ilyen jellegű változás. Az akkor parkoló zónák hatája alá kerülő utcanevekkel kapcsolatban már a nyíregyháza.hu-n kiegészítéseket talál. Én azért ezzel is foglalkoznék. Egyébként érdemes kiváltani ezt a lakókörzeti parkolót, de hát ennek is megvannak a szabályai. Oliver from Earth és a lófej után itt van a Ponder Replay, de meg Vagosiék is várakoznak. Boldog idők!

adás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Azok a boldog idők emlékezett vissza a Balgós, itt hallott a legnagyobbak között ez a Best FM, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a szombatra, mely hát nagyon hűvös percekkel a mai nap is döntögettünk rekordokat, egészen pontosan Nyírtason -2 mértek is. A holnap reggeli adatok sem rózsásak, +2, ez itt a városban realizálódhat, 23-24 fok pedig a csúcsértékként. Jöhet, érkezhet óriási hőterhelésre, emiatt ingerlékenységre, fejfájásra is számítania kell. A szél az kezdetben keleties, aztán pedig déli áramlás jön majd a déli órákban, és akkor estében újra keleties szél kíséri a perceit. A gombák okoznak problémát, legalábbis az allergiát tekintve, hiszen extrém szinten kimutatható ez a levegőben. Ezzel számoljon, készüljön. Holnap már 3-a, amikor is Helga ünnepel Gertruddal. Mindenkinek jó napra és boldog névnapot kívánok, és már is jön Nino Sky, a Move Your Body dallal meglendítjük BSV boldogtalanság. Már indulunk is.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a hírek Andrástól, aztán pedig majd a Night Shift számít megtisztelő figyelmére, majd 6 órától egészen 2 órán keresztül. Jönnek a diszkó dalok, erre számolhat, mindenkinek jó pihenést kívánok a hétvégére, amiben egyébként újra találkozunk majd 2 óra után a délutánonként. Én itt leszek és összefoglaljuk a hetet, hát ebben bízom, hogy találkozunk. Addig is búcsúzom, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Jön az erőművek éjszakája. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével. Hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját. Több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a táv, hő és villamos energiatermelés működésébe, valamint a kombinált ciklusú technológiába nyerhetnek betekintést. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek éjszakája.hu oldalon lehet. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyénkben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénytányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmas Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
7: A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
6: Végül néhány szó az időjárásról. Továbbra sem zavarja semmi a napsütést, nemhogy csapadék nem várható, de még felhő sincs az égen, így ma is 24 fokon tetőzik a hőmérséklet Nyíregyháza környékén. Napnyugta után azonban már gyorsan hűlni kezd majd a levegő, éjszaka 5 fok alá is lehűlhet, de holnap folytatódik napközben az évszakhoz képest meleg időjárás. Számottevő változás majd csak jövő héten következhet be, annak is a második felében, amikor némi eső hullhat és 20 fok alá ereszkednek a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: Put your hands together.
1: I want you to do this.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti verseny tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisné Sinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat zsűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál MB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Derült, csendes éjszakánk lesz, Nyíregyháza környékén hajnalig 3 fokra csökken a hőmérséklet. A csípős reggelt követően azonban holnap is folytatódik a kellemesen meleg napsütéses időjárás, csapadék egész hétvégén nem várható. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni, mert a jövő hét vége felé vége szakad a nyárias melegnek, elered az eső és 20 fok alá hűl a levegő. Éjszakánként azonban egyelőre még enyhülést tapasztalhatunk, majd 10 fok körüli hajnalok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változik a kormányhivatalok nyitvatartása. Kezdődnek az országos könyvtári napok. Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul az ügyfélfogadási rend Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9 kormányablakában. A cél a gördülékenyebb ügyintézés és a technikai háttér optimalizálása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a Baktalórádházai, a Balkányi, a Fehérgyarmati, a Nagykállói, a Rakamazi, az Újfehértói és mindhárom nyíregyházi kormányablakot érinti. További részletek a kormányhivatalok.hu oldalon. Hétfőn kezdődnek az országos könyvtári napok. Az eseménysorozat keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is több programmal várja az irodalom és a könyvek szerelmeseit. A kötet bemutatók, gyerekprogramok, előadások mellett különleges versennyel is készülnek, tudtuk meg Tomaszowski Anita igazgatótól.
3: Ez a lapról hangra felolvasó verseny. Ennek ugye az a lényege, hogy egy felolvasással segítsük a vak és gyengén látó társainkat. Egy-egy cikket érthetően heti havilapból, vagy negyed évente megjelenő kiadványból, akár angol és német nyelven is felolvashatunk, és ezt az elkészült felolvasott hanganyagot e-mail címre kérjük beküldeni, és azt kérjük a érdeklődőket, segítőket, hogy legyünk mi a legtöbb cikket felolvasó könyvtár, és október 10-ig a legtöbb cikket beküldi nekünk, felolvassa. Október 10-én a legek köszöntésénél őt is fogjuk díjazni.
2: Kettős rajttal indult az U14-es bajnoki szezon a nyíregyházi röplabdások számára. A harmadosztályban szereplő lányok Kecskeméten léptek először pályára az idei bajnokságban. A sportcentrum idén rögtön két együttessel, a kék és a piros csapattal vágott neki a szezon küzdelmeinek. A kék együttes két győzelemmel zárta a kecskeméti fordulót, a piros csapatnak viszont ezúttal nem jött össze a győzelem. A pályán mutatott küzdés és hozzáállás azonban mindenképpen biztató a folytatásra, tudatta a nyíregyházi sportcentrum. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Derült, csendes éjszakánk lesz, Nyíregyháza környékén hajnalig 3 fokra csökken a hőmérséklet. A csípős reggelt követően azonban holnap is folytatódik a kellemesen meleg napsütéses időjárás, csapadék egész hétvégén nem várható. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni, mert a jövő hétvége felé vége szakad a nyárias melegnek, elered az eső és 20 fok alá hűl a levegő. Éjszakánként azonban egyelőre még enyhülést tapasztalhatunk, majd 10 fok körüli hajnalok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A te zenét.
1: A te rádiót. Best FM.
2: Best FM. Egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jön az erőművek éjszakája. Csalók élnek vissza a máltai szeretetszolgálat nevével. Hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját, több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 helyszínen is bepillanthatnak az érdeklődők az energia és közműellátás működésébe. Nyíregyházán a hulladékkezelő központban végigkövethetik a szelektíven gyűjtött és a nem hasznosítható hulladék útját. A nyíregyházi erőműben a távhő és villamos energiatermelés működésébe, valamint a kombinált ciklusú technológiába nyerhetnek betekintést. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni az erőművek-éjszakája.hu oldalon lehet. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével. A karitatív szervezet tájékoztatása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel. Magukat a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek adják ki, és kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. Felhívják a figyelmet, hogy a településen élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Megyékben Nyíregyházán, Tiszalökön, Tiszavasváriban és Cégénytányádon szerveznek programot. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmas Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
2: Végül néhány szó az időjárásról. Derült, csendes éjszakánk lesz, Nyíregyháza környékén hajnalig 3 fokra csökken a hőmérséklet. A csípős reggelt követően azonban holnap is folytatódik a kellemesen meleg napsütéses időjárás, csapadék egész hétvégén nem várható. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni, mert a jövő hét vége felé vége szakad a nyárias melegnek, elered az eső és 20 fok alá hűl a levegő. Éjszakánként azonban egyelőre még enyhülést tapasztalhatunk, majd 10 fok körüli hajnalok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: az arcod.
1: A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rendhagyó ünnep a Széchenyiben. Pályázatot hirdet a Városvédő Egyesület. November végén rajtol a regionális futszál bajnokság. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Rendhagyó ünnep a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban. Az iskola névadójának, Széchenyi Istvánnak 235. születésnapján ezúttal nem egy hagyományos megemlékezést szerveztek, hanem egy izgalmas, osztálytípusok közötti versenyt tette különlegessé a napot. A diákok játékos, kreatív és ügyességi feladatokban mérhették össze tudásokat, számol be a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az esemény keretében adták át a Széchenyi emlékérmet is. Az elismerést a Széchenyi 75 alapítvány ítéli oda. Idén az emlékérmet Kisné Sinka Éva vehette át Szabó Attila igazgatótól kiemelkedő munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért. A Mi Nyíregyházi 56-unk címmel pályázatot hirdet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület. Visszaemlékezéseket várnak, olyan személyes és családi történeteket, amelyek az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményeihez kötődnek, számol be a város honlapja. A beérkező anyagokból később egy mindenki számára hozzáférhető, kutatható adatbázist szeretnének létrehozni. A pályázatra bárki jelentkezhet, legfeljebb 10-15 perces dokumentum videókkal. A pályamunkákat november 4-én éjfélig kell elküldeni, az alkotásokat jűri értékeli, a legjobbakat díjazzák is. Lezárultak a nevezések, a napokban elkészült a férfi futszál MB3 felnőtt bajnokság Szabolcs megyei csoportjának sorsolása. A 2026-27-es regionális pontvadászat november végén rajtol, a tavalyi szezonhoz hasonlóan ezúttal is 10 sportegyesület vesz részt a bajnokságban. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy hajdúsági együttes méretteti meg magát az MLS által kiírt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatóság által koordinált bajnokságban. A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként lépnek pályára. A tervek szerint a bajnokság április elejéig tart, közölte az igazgatóság. Az igazi őszi hangulat még várat magára, Szabolcsban egyelőre még a nyarat idézi az időjárás, ennek részleteiről hallhatunk a következő másodpercekben. Derült, csendes éjszakánk lesz, Nyíregyháza környékén hajnalig 3 fokra csökken a hőmérséklet. A csípős reggelt követően azonban holnap is folytatódik a kellemesen meleg napsütéses időjárás, csapadék egész hétvégén nem várható. Érdemes minél több időt a szabadban tölteni, mert a jövő hétvége felé vége szakad a nyárias melegnek, elered az eső és 20 fok alá hűl a levegő. Éjszakánként azonban egyelőre még enyhülést tapasztalhatunk, majd 10 fok körüli hajnalok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat, a legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or break me when I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM, ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Veszprém, és a Veszprádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.